0: haladni, ha szabad, csak is azt az utat járni, ami egyszerű, de maradhat.
1: A jelenem, a múltam és a jövőm is az enyém. Egy percre úgy megállnék, és ezt mindát tekinteném.
2: Milyen őszintén szeretni, milyen vidáman nevetni. Az életünket komolyan, komolytalanul venni.
3: Látni a vágot az erdőtől,

Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

Hétfőn is működik tovább a Muravidéki Magyar Rádió, és Kocsis Tibor dalával köszöntjük a kedves hallgatókat így kora hétfő reggel, szeptember 7-e van egyébként, a dal címe pedig Lásd a csodát volt, hát így kora reggel mi se tudunk mást ajánlani, mint hogy önök is lássák meg a csodát ebben a mai reggelben, annak ellenére, hogyha már ugye ilyen korán kelnek, akkor is fel lehet tekinteni az égboltra, ma például egész szépen látszanak a csillagok és a hold is, úgyhogy lehet benne gyönyörködni, amíg a nap fel nem kell. És ugye, mivel a Muravidéki Magyar Rádió itt lesz önökkel a reggeli órákban, illetve ugye a délelőtti órákban, ezért az ugye elvárható, hogy lesznek jobbnál jobb zenék is, jobbnál jobb műsorok. És tényleg lesznek, ugyanis a zenei szerkesztő nem más, mint Lebár Teodor, illetve ő a délelőtti műsor hangtechnikusa is. A híreket Oleti Zsuzsa szerkeszti, műsorvezető Göncz Tamara. Egyébként 5 perccel vagyunk, 17:30 után, úgyhogy mindenkinek további kellemes ébredezést, és hát ugye készülődést kívánunk, főleg, hogyha valaki éppen munkába indul, akkor ugye emlékeztetőül induljon majd időben. Na meg az se kár, hogyha megreggeliznek egy jót előtte. Mi egyelőre folytatjuk továbbra is zenével, érkezik az Anna and the Barbies és Kis Tibi közös dala, a Márti dala, és ugye további kellemes ébredezést kívánunk mindenkinek.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodrám. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a tiéd. Minek őre menni, kezdjetek

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjétek el élni.
2: Ez volt tehát Márti dala, és ahogy ez többször is elhangzott magában a zenében, illetve hát ugye a refrénben kezdjetek el élni. Hát mondhatni, hogy ez is egyrészt egy jó tipp, így hétfő kora reggel, főleg amikor ugye hát nagyon sokan körülbelül úgy vagyunk ezekkel a hétfőkkel, mint Garfield cica, és nem igazán szeretjük őket, repetatív, ugye mindig ilyenkor kezdődik meg a munkahét, és lehet, hogy valakivel is minden egyes hétfőn valami rossz történik, mint például Garfielddal, de hát reméljük, hogy ez ma nem így lesz, és hogy mindenkinek gyönyörű szép napja lesz, ami az időjárást illeti, az alapján úgy tűnik, hogy egyébként egy kellemes délelőtre, illetve délutánra számíthatunk. Csapadék kis valószínűséggel lesz, inkább csak északnyugaton, Muravidéken annyira nem. De azért ugye érdemes a kocsiban esetleg tartani egy esernyőt az elkövetkezendő napokra, azért már lehet, hogy lesz némi csapadék itt a Muravidék térségén is, úgyhogy mindig jobb félni, mint megjedni, azért egy esernyőt érdemes elrakni a kocsiba, és akkor nem kell lakódni a következő napokban, ha elkap minket egy gyors zuhé. Ezen kívül pedig ugye, mivel reggel van, ilyenkor jó leshet egy jó forró kávé, vagy esetleg egy jó meleg kakaó, főleg amikor már ugye hűvösebbek a reggelek. Úgyhogy be lehet iktatni akár egy ilyet is a mai reggelbe, hogyha pedig valaki inkább nem inna semmilyen koffeines italt a reggel folyamán, akkor egyébként egy bögre meleg víz is nagyon jót tud tenni a szervezetnek, főleg kora reggel, így gyomorra. Na de ezen kívül ugye, ami még jót tud tenni a szervezetünknek, az a jó muzsika. Pontosan ezért érkezik Ed Sheeran és a Camera című dala.

Egy vers az elmúlásról, az emlékekről és az egykori szerelmek szépségéről, ugyebár. De ez volt Juhász Gyulának a Milyen volt című versének a zenés feldolgozása, és ugye egy jól ismert hangénekelt az imént, úgyhogy mindenki is tudhatja, hogy ez bizony a kávészünet dala volt, úgyhogy reméljük, hogy valakinek valamennyire feldobta kedvét így a reggeli órákban. Azért a kávészünet annak ellenére, hogy ugye általában a vers feldolgozásaik eléggé kicsit szomorkásabb hangulatúak, azért tudnak belevinni egy olyan popos vonalat, amitől azért mégiscsak az embernek kedve van néha táncra perdülni a dalokhoz, úgyhogy reméljük, hogy ezt az érzést valamennyire önöknek is sikerült megkapniuk így a reggel folyamán. Na de ugye, jobbnál jobb zenékből a folytatásban sem lesz hiány. Többek között érkezik a Földre való című dal a Konyhától, illetve Fábián Júlitól. Aztán hamarosan felköszöntjük majd a mai nap névnaposait is, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz a folytatásban is a Moravidéki Magyar Rádióval tartani.

Szeptember 7-e van, hétfő, és a mai napon nem más a fő névnaposunk, mint a Regina. Regina egyébként latin eredetű név, jelentése királynő. A keresztény névadásban eredetileg Máriára, mint a mennyek királynéjára utalt. Más magyarázat szerint a Rein kezdetű német nevek önállósult becézője. És szeptember 7-én ugye ő a fő névnaposunk, de egyébként a Regina nevet fel lehet, vagyis hát meg lehet ünnepelni szeptember 4-én is, úgyhogy azon a napon is fel lehet őket köszönteni. Akiket pedig még a mai napon fel lehet köszönteni, azok pedig akkor Begónia, István, Ivor, Kósa, Lél, Márkus és Mennyhért. Tehát ők még mind azok, akik igaz ma nem főnévnaposok, de azért fel lehet őket köszönteni a nap folyamán, ugye boldog névnapot lehet kívánni nekik is. És egy kis érdekesség, hogy bár ugye az Ivor szeptember 7-én nem főnévnapos, azért mégiscsak ez a mai nap az egyedüli, amikor megünnepelheti nevenapját, úgyhogy ha esetleg ismerősen cseng a név, van-e ilyen nevű rokon, vagy barát, akkor mindenképpen érdemes őket a mai napon felköszönteni. Na meg ugye a Reginákat, akik a fő névnaposaink. Kedves névnaposok, mi is nagyon boldog névnapot kívánunk, születésnaposoknak boldog születésnapot, és ugye mindenkinek kellemes ünneplést. Folytatjuk továbbra is zenével ezt az órát, de 6 órakor várjuk Önöket a mai nap legfrissebb időjárási információival, úgyhogy érdemes lesz a folytatásban is velünk tartani.

0: a Muravidék hullámhossza.
1: MMR.

0: és a partvidéken pedig körülbelül 18 fok körül várható. Napközben nagyrészt derült lesz az idő, este felé kissé megnövekszik majd a felhőzet, és északnyugaton nem zárható ki egy-egy rövid zápor vagy zivatar sem. A nappali csúcshőmérséklet egyébként 27 és 32 fok között alakul majd. Kedden napos időre lehet számítani, a hőmérséklet pedig átmenetileg ismét kissé emelkedik. Szerdán nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, miközben keleten továbbra is napos marad az idő, délután csapadék és zivatarok érik el a nyugati tájakat, majd az éjszaka folyamán kelet felé terjednek tovább. Csütörtökön pedig akkor felhős, esős idővel indul a napunk, zivatarok is előfordulhatnak. Napközben hűvösebbre fordul az időjárásunk, délután viszont fokozatosan mérséklődik a csapadék, és északnyugat felől elkezd felszakadozni majd a felhőzet. Ami pedig akkor a jelenlegi hőmérsékleteket illeti. Lend van 13 fokos, a közeli Muraszombat 12, Maribor 13, Ljubljana 16, Nova Mesto 14, Celje 12, Koper 22, Kredaricen pedig 11 Celsius fokot mérnek jelen pillanatban. És akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket is. Napos időre számíthatnak, időszakosan fátyol, délutántól helyenként északon komoly felhőkkel is, de csapadékot sem várható. A déli esre forduló szelet főként az északnyugat-nyugat-dunántúlon kísérhetik élénk lökések, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig döntően 25 és 32 fok között alakul, a magasabb értékeket nyugaton, délnyugaton mérhetik. Késő estére nagyrészt 13 és 23 fok közé hűl majd le a levegő. Aztán holnap, azaz kedden, túlnyomóan derült, napos idő ígérkezik, csak kevés fátyol és komoly felhő lehet az égen. Csapadék nem lesz. A délnyugati déli szél főként az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül. Szerdán általában derült, napos időre számíthatnak, délutántól a Dunántúlon komoly felhők képződnek, növekednek, melyekből egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor, zivatar. A déli szelet több felé élénk, néhol erős lökések kísérik, majd az esti óráktól északnyugaton északnyugatira fordul. A minimum hőmérséklet egyébként jó részt 10 és 17 fok között alakul, ennél alacsonyabb értékeket a hidegre hajlamos északi-északkeleti helyeken mérhetnek. Csütörtökön pedig akkor megnövekszik a felhőzet, de a Tiszántúlon még az érkező hideg front előtt több órát süthet a nap. Az ország északnyugati részein a front mögött szakadozhat a felhőtakaró, a csapadék mennyisége és eloszlása nagyon bizonytalan, de több felé van esély esőre, záporra, zivatarra. Az északnyugatira, nyugatira forduló szelet pedig élénk, erős, helyenként viharos lökések is kísérhetik. És akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket még Magyarország szerte is. Lenti 12 fokos, Zalaegerszeg szintén, Nagykanizsán 13 fokot mérnek jelen pillanatban, Szentgotthárdon 11-et, Szombathely 12 fokos, Budapesten pedig 13 Celsius fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Moravidék közúti forgalmában nem jelentettek fennakadásokról, távolabbra viszont már így hétfőn kora reggel is megkezdődtek a torlódások az utakon, illetve ugye egy akadály is van. Többek között a Steyr autópályán Lukovicától Ljubljana felé találkozhatnak forgalmi dugókkal, illetve egy kamionos sor is kialakult, legalábbis hát igen, kamionsor alakult ki a Karavanke alagút előtt Ausztria irányába. Itt egyébként egy kilométeres hosszban állnak jelen pillanatban a kamionok, úgyhogy ha arra tartanak, akkor érdemes türelmesnek lenni, ez nem úgy tűnik, mint ami a következő percekben gyorsan fel fog oszlani. Ezen kívül a Skoflica-Ljubljana úton is lehet találkozni torlódással, forgalmi dugókkal. Na meg ezen kívül természetesen a Dolenszkói autópályán Csátezs és

0: Csatás előtt Obrezsia felé egy meghibásodott jármű akadályozza a forgalmat, úgyhogy az arra felé tartóknak is akkor érdemes óvatosan közlekedniük, és ugye figyelni akkor, hogy éppenséggel mi történik az utakon, és hogy esetlegesen merre irányítják akkor a forgalmat. Ami pedig akkor a rendőröket illeti. Ma mindenhol találkozva, és hát bárhol találkozhatnak radarral, de egyébként főleg az általános iskolák környékén fognak gyakrabban sebességellenőrzést végezni a rendőrök, úgyhogy érdemes akkor, ugye nem csak azért, mert hogy elkaphat minket a radar, hanem főleg ugye azért, mert hát iskolák, általános iskolák közelében autózunk, érdemes akkor egy kicsit óvatosabban vezetni, és egy kicsit éberebbnek lenni a volán mögött, hogy mindenki akkor, ne csak mi, hanem a gyerkőcök is biztonságban érkezzenek meg az iskolapadok mögé, ugyebár. Önök pedig vezessenek óvatosan, vezessenek körültekintően, ugye nem csak a radar miatt, maguk miatt és mások miatt is a forgalomban, hogy akkor mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Mindenkinek balesetmentes közlekedést és nagyon szép napot kívánunk!
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja. Egy olyan szövetség, ami marad örökké, fel nem áldozható. Ő a legfontosabb.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a reggeli terepjáró hallgatóit. A következő percekben egy témáról hallhatnak, lássuk is, hogy melyik ez. 30. jubileumát ünnepelte szombaton délután Moravskoslice község. Ünnepi beszédet dr. Monika Kirbis-Royce, a helyi önkormányzatokért, kohézióért és regionális fejlesztésért felelős miniszter mondott. A községi ünnep keretében kiosztották a községi és polgármesteri kitüntetéseket és elismeréseket is. A rendezvényen, amelynek a terme 3000 sportparkja adott otthont, Alojz Glavács polgármester bejelentette, hogy nem indul az őszi önkormányzati választásokon. Szőke Krisztina készített összeállítást Moravskoslice község 30. községi ünnepéről. Moravskoslice község rendezvényén ünnepi beszédet dr. Monika Kirbis-Royce, a helyi önkormányzatokért, kohézióért és regionális fejlesztésért felelős miniszter mondott. Gratulált a jubileumhoz és ecsetelte azokat a projekteket, amelyeket a község sikeresen megvalósított, illetve jelenleg is megvalósít, és amelyek hozzájárulnak mind a helyi lakosság, mind a turisták jólétéhez. Az ünnepélyen hagyományosan kiosztották a községi kitüntetéseket és elismeréseket. Díszpolgári címet adományoztak a Terme Vivat igazgatójának és társtulajdonosának, a Csernélauci Metod Grachnak, a Moravskoslice község fejlődéséért, hírnevének öregbítéséért és elismertségéért végzett hosszú éveken át tartó munkájáért, valamint a kiemelkedő gazdasági és turisztikai hozzájárulásáért és erőfeszítéseiért. A Moravskoslice község nagy köszönő oklevelét a Filóci Andrej Baligács vehette át. A Filóci helyi közösség és Moravskoslice község fejlődéséhez való jelentős hozzájárulásáért és elkötelezett önkéntes munkájáért. A Moravskoslice község díját a Tesanovci Olga Gutmannak adták át. Községi elismerésben részesült a moravskoslicei Jakob Siftár, a szélói Maria Makári, valamint a mlájtinci Viktor Császár. Ezúttal polgármesteri elismeréseket is kiosztottak. A rendezvény végén szólt az egybegyűltekhez Anton Glavács polgármester, aki gratulált a kitüntetetteknek, valamint a község polgárainak a 30 évhez, majd bejelentette, nem indul az őszi önkormányzati választásokon.
2: Kedves hallgatóink, a ma reggeli terepjáróban Szőke Krisztina összeállítását hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

egyébként a minap a Carson Coma egy óriási koncertet tartott, nem máshol, mint a Budapest Parkban. Egyébként a koncertnek a címe rendszerváltó nagy koncert volt, és borzasztóan sokan ellátogattak rá, illetve hát nagyon sok jó kép is készült, amiket akár önök is lecsekkolhatnak a recorder.blog.hu weboldalán, ugyanis ők is kitettek egy olyan cikket, hogy milyen is volt az a bizonyos Carson Coma rendszerváltó nagy koncert a Budapest Parkban, illetve ugye ehhez akkor egy fotógaléria is társul, tehát ház előtt ünnepelt a Carson Coma pénteken, ahogy azt ők is írják, koncertet pedig Kósa Zsolt örökítette meg fotókon, úgyhogy bátran látogassanak el a Recorder oldalára, hogyha szeretik a fénykép művészetet, akkor mindenképpen tudjuk ajánlani figyelmükbe, ezek a fotók borzasztó jól sikerültek, úgyhogy ha tehetik, akkor mindenképpen érdemes ezt lecsekkolni. Nálunk pedig, ha már Carson Coma, akkor érkezik is tőlük egy dal, ez pedig nem más, mint a Libikóka lesz.

6 óra 50 perc a pontos idő, és a Bee Gees-től szólt az Lone című dal. Önöknek azért nem kell egyedül lenniük a folytatásban sem, ugyanis a Muravidéki Magyar Rádió továbbra is szólni fog, a délelőtti csapat továbbra is marad önökkel. Többek között pedig ugye nem csak jobbnál jobb zenéket hallhatnak, hanem pontban 7 órakor a nap első friss híreit is Oletics Zsuzsától, úgyhogy érdemes akkor a folytatásban is velünk tartani.

Lógtunk, összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

tévesztő, ha erősnek látsz. Ez csak esőben tánc. Összefirkált karral a mostban, tetovált rám, amit rólad lemostam. Összekötve még se rabok, épp beléd vakulok. Kevésnek érzem, pedig sok, ami megtörténhet és meg is fog. Ha eljutok addig, hogy újnak élje meg a sokadik randit, vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudatol vagy, csak hajtok az úton. Néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

0: A Muravidék hullámhossza.
1: MMR.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Valeti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó reggelt kívánok! A szlovén parlament a nyári szünet után azonnal intenzív munkába kezdett, mivel több rendkívül fajsúlyos kérdésben döntöttek, és 4 országos népszavazást is kitűztek 2026. október 11-ére. Az őszi politikai szezont leginkább meghatározó témák a következő. A kormány külpolitikája, különösen Izraellel kapcsolatos kérdései. Emellett az illetékes bizottságok a minden gyermek számára ingyenes óvoda bevezetésére, valamint a nemzetgyűlés titkos szavazásának megváltoztatására vonatkozó javaslatokat is megvitatják. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik hétfőn az országgyűlés őszi rendes ülésszakának első ülése, írja az MTI. Az ülés 13 órakor kezdődik. A képviselők a kormányfő felszólalása mellett

0: megbetegedések. A szerbiai betegek többségénél súlyos, úgynevezett neuroinvazív betegség alakult ki. Ez a nyugatnírusi vírusfertőzés ritka, de veszélyes formája, amely az idegrendszert érinti, és egyebek mellett agyhártya vagy agyvelő gyulladást okozhat. A térség országai közül Észak-Macedónia különösen érintett. Az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ augusztus 5-i összesítése még 13 helyben szerzett emberi fertőzést tartott nyilván az országban. Az Észak-Macedón egészségügyi jelentések ezt követően további megbetegedésekről számoltak be. A legfrissebb adatok szerint az országban 56 nyugatnírusi lázas esetet tartanak nyilván, közülük 52-t laboratóriumi vizsgálattal is megerősítettek. A fertőzés következtében 6 ember meghalt. Az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen Grönlandra látogat, ezzel is jelezve, hogy az Unió továbbra is kiáll a sziget mellett, miközben az amerikai elnök Donald Trump többször is felvetette, hogy az Egyesült Államoknak meg kellene szereznie azt. A látogatás részeként von der Leyen hétfőn várhatóan aláírja az Európai Unió és a Dán Autonóm Terület közös nyilatkozatát. Több halottja és súlyos sebesültje van a Miami-ban történt repülőgép balesetnek. Az Amazon csomagküldő szolgálat járata landolást követően nem tudott megállni a leszállópályán, hanem azon túlfutva több járművet elsodort egy közeli parkolóban és lángokba borult. A teherszállító repülőgépet ért balesetnek legkevesebb 5 halálos áldozata van. 3 embert válságos, 2 súlyos állapotban ápolnak kórházban. Miami forgalmas nemzetközi repülőterét a baleset után több órára lezárták. Az ügyet a Szövetségi Légügyi Hivatal vizsgálja. Sport. Kimi Antonelli a 19. helyről rajtolva, óriási versenyzést bemutatva megnyerte az olasz nagydíjat. Az Antonelli a 37. körben jött fel a második helyre, ekkor 8,7 másodpercre volt csapattársától, Verstappen pedig 2-vel később előzte meg Piastrit. A végeredmény: első Andrea Kimi Antonelli, második George Russell, harmadik Max Verstappen.
1: Időjárás.
0: Ma sok lesz a napsütés, amelynek hatására 27-33 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az iskolák környékén ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.
1: MMR. A zene összeköt.
3: Egy kis patak.

sziklafal útjába állt, s a dalnak így vége lett. Én is így lettem néma víztükör, mikor tőle

Szeptember 7-e van, hétfői nap a mai, és 4:48 a pontos idő. Egyébként pedig szeptember 7-e az év 250. napja, és ma is van rengeteg olyan évforduló, amire érdemes megemlékezni. 1818-ban például megszületett Miroslav Vilhar, szlovén író, zeneszerző és politikus. 1933-ban a mai napon született Alenka Goljeuszczyk Kermauner, szlovén írónő. Aztán 1961-ben Péter Sauli, szlovén zeneszerző is meglátta a napvilágot. Ezen kívül 1901-ben megnyílt a Fészek Művészklub, azaz a festők, építészek, szobrászok, zenészek, énekesek és komédiások klubja. 1952-ben megszületett Szűcs Márta, Liszt Ferenc díjas, drámai koloratúrszoprán operaénekesnő. 1533-ban, vagy 493 éve Londonban megszületett első Erzsébet angol uralkodó, a Tudorház utolsó sarja, hozzáfűződik Anglia virágkora egyébként. Aztán 204 éve a Brazil Szövetségi Köztársaság nemzeti ünnepe a mai nap. 166 éve pedig megszületett Grandma Moses, amerikai festőnő, aki 101 éves korában még 25 képet festett. Egyébként Greenwichben, New Yorkban született, eredeti neve pedig Anna Mary Robertson. A világ szinte minden részében megtalálható naív művészeti irányzat képviselője volt. 1888-ban megszületett Karácsony Benő, erdélyi író, 1896-ban pedig megszületett Molinári Gizella, költő és író. Tőle talán valaki ismeri is a Betelt a föld hamissággal című művét. Ezen kívül 117 éve megszületett Elia Kazan, háromszoros Oscar-díjas amerikai filmrendező és színházi rendező, ami pedig a zenét illeti 2003-ban. A Black Eyed Peas a Where is the Love című dalukkal megkezdte 6 hetes, mondhatni uralmát a brit kislemezlista élén. Ez volt 2003 legkelendőbb kislemeze egyébként. A felvételen a közreműködő Justin Timberlake neve nem szerepelt a hivatalos előadók között, és hát legyünk őszinték, mai napig talán el is felejtettük, hogy Justin Timberlake neve kötődik ehhez a lemezhez. Inkább csak úgy emlékszünk rá, mint a Black Eyed Peas egyik legnyugodtabb, legikonikusabb dalára, legalábbis ami nem a pop szcéna, a bulizós zenéket illeti. Úgyhogy, ha már egyszer évfordulós, ugye maga a dal, akkor szóljon is nálunk, érkezik a The Black Eyed Peas és a Where is the Love, aztán még mi néhány évfordulóval.

Where is the love? Hol van a szeretet? Hát mi pedig folytatjuk továbbra is évfordulókkal, így szeptember 7-én, ugye az év 250. napján. 1913-ban a mai napon született Járai József tenor operaénekes. Aztán 108 éve megszületett Pap Iván festő is. 1921-ben megszületett Papi Lajos ács kőfaragó szobrász népművelő. 1934-ben megszületett Bitó László, író, szemész, kutató, orvos, a zöldhályog elleni cseppek kifejlesztője. 90 éve megszületett Buddy Holly, amerikai énekes, dalszerző, a rock and roll úttörője. Aztán 85 éve megszületett Mezei György, labdarúgó, mesteredző, aki a magyar foci válogatott szövetségi kapitányaként kijutatta a csapatot az 1986-os világbajnokságra. 85 éve, hogy megszületett Súrján László, orvos, politikus. 1949-ben, vagyis ma 77 éve megszületett Gloria Gaynor énekesnő, tőle talán a legikonikusabb dal, amit mindenki valószínűleg ismer, az I Will Survive. És egyébként 1973-ban megszületett Fullajter Andrea, Jászai Maridíjas színésznő is. Ezen kívül pedig 44 éve, hogy megszületett Szász Emese Judit, olimpiai bajnok, világ és Európa bajnoki ezüstérmes párbaj tűrvívó. De ha már egyszer ugye említettünk egy zenei évfordulót is, akkor folytatjuk is ezen a vonalon. 2010-ben, teljesen pontosan szeptember 7-én a Zippo öngyújtó gyártó cég felmérésében, ugyanis a Queen Bohemian Rhapsody című dalát választották minden idők legjobb öngyújtók a magasban dalának. Na, hogy ez mit is tesz ki? Ugye koncerteken szokott olyan történni, hogy a legikonikusabb, vagy a legmelankolikusabb, meghatóbb daloknál az öngyújtóikat az emberek a magasba emelik, illetve ugye a 21. században inkább ez már csak a telefonnak a lámpája. Egyébként a második helyen a Led Zeppelin Stairway to Heaven című száma végzett, a harmadik pedig Meatloaf I Would Do Anything for Love, But I Won't Do That című dala lett. De, ahogy ezt említettük, 2010-ben az első helyen nem más, mint a Queen végzett ezt a kategóriát illetően. És ha már Queen, akkor érkezik tőlük egy dal is, ez pedig nem más, mint a Crazy Little Thing Called Loveless, de azt se felejtjék, hogy fél körül várjuk Önöket friss időjárás információkkal, na meg természetesen a legfrissebb útviszony infókkal is, úgyhogy érdemes a folytatásban is velünk tartani.

0: Hétfő van, szeptember 7-e, egy perccel vagyunk 7:30 után, ez itt a Moravidéki Magyar Rádió, önök pedig, ahogy ezt ígértük, a legfrissebb időjárási információkat hallhatják, elsőként természetesen Szlovéniára vonatkozóan. Ma nagyrészt derült idő várható ország szerte, a nappali csúcsfőmérséklet 27 és 33 Celsius fok között alakul. Az esti órákban nyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, északnyugaton egy-egy rövid zápor vagy zivatar sem zárható ki. Hajnalra ismét kiderül majd az ég, a legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 17 fok között, a tengerparton pedig 19 Celsius fok körül várható. Holnap többnyire derült időnk lesz. A nappali csúcsfőmérséklet 28 és 34 Celsius fok között alakul. Szerdán a nap nagy részében napos időre lehet számítani, miközben délnyugati szél támad fel. Délután a nyugati országrészekben helyi jellegű csapadék és zivatarok érkeznek, amelyek az éjszaka folyamán kelet felé terjednek tovább. Csütörtökön borult és esős időre kell számítanunk, zivatarok elsősorban a tenger melléken fordulhatnak elő. A csapadék délutánra mérséklődik, az északi területeken pedig meg is szűnik. Keleti irányú szél fúj majd, a tenger melléken pedig bóra várható. Egyébként jelentősen hűvösebb is lesz időjárásunk, mint ugye az előtti napokban. De hogyha rátekintünk a jelenlegi hőmérsékletekre, akkor most még ettől nem kell aggódni. Lendva 12 fokos jelen pillanatban, a közeli Muraszombat 11, Maribor 12 fokos, Ljubljana 15, Novomesto 14, Celje 12, Koper 22, Kredaricán pedig 13 Celsius fokot mérnek jelen pillanatban. És akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket is. Napos időre számíthatnak időszakosan fátyol délutántól helyenként északon gomoly felhőkkel is, de csapadék ott sem várható. A déli esre forduló szelet főként az északnyugat, Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 32 fok között alakul, a magasabb értékeket nyugaton, délnyugaton mérhetik. Késő estére nagyrészt 13 és 23 fok közé hűl majd ez le. Kedden túlnyomóan derült napos idő ígérkezik, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, csapadék nem lesz. A délnyugati, déli szél főként az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül. A maximum hőmérséklet pedig 28 és 34 fok között valószínű. Szerdán általában derült napos időre számíthatnak. Délutántól a Dunántúlon gomoly felhők képződnek, növekednek, melyekből egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor, zivatar. A déli szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérik, majd az esti óráktól északnyugaton északnyugatira fordul. Csütörtökön pedig megnövekszik a felhőzet, de a Tiszántúlon még az érkező hideg front előtt több órát süthet a nap. Az ország északnyugati részein a front mögött szakadozhat a felhő. Takaró. A csapadék mennyisége és eloszlása nagyon bizonytalan, de többfelé van esély esőre, záporra, illetve zivatarra is. Az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk, erős, helyenként viharos lökések is kísérhetik. És akkor lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket Magyarországon is. Lenti 14 fokos, Zalaegerszeg szintén 14, Nagykanizsa 15, Szentgotthárde 13, Szombathely 14, Budapesten pedig akkor 15 Celsius fokot mérnek jelen pillanatban. Mi pedig ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Moravidék közúti forgalmában nem jelentettek fennakadásokról, viszont ugye a reggeli munkakezdéssel megkezdődtek a nagyobb torlódások, illetve vannak már balesetek az utakon. Többek között forgalmi dugók alakultak ki a Steyr autópályán, Lukovica felől Ljubljana felé, illetve a Dolenszkói autópályán Bicstől Ivancsnagorica irányába, valamint Grosszupljatől Ljubljana felé. A tenger melléki autópályán is találkozhatnak torlódásokkal, Logát Budapesttől Ljubljana felé, illetve Unesz és Postojna között Koper felé, valamint a Gorányszkói autópályán Krajntól Ljubljana felé bizonyos szakaszokon. Illetve ugye most már a reggeli, kora reggeli órákkal ellentétben 2 kilométeres kamionsor alakult ki a Karavanke alagút előtt Ausztria irányában. Itten továbbra is csak azt tudjuk ajánlani, hogy vezessenek óvatosan és legyenek türelemmel, hogyha ugye arra felé tartanak. Illetve az utakon is találkozhatnak torlódásokkal. Mengestörzin Ljubljana, Medvode Ljubljana, Dol Szent Jakob, Vrhnika Ljubljana, Skoflica Ljubljana, Celje Lasko. Ezek azok a szakaszok, ahol ugye találkozhatnak még forgalmi dugókkal. Ezen kívül a tengermelléki autópályát lezárták Raubarkommandánál Koper irányában. Ljubljana felé csak egy sávon halad a forgalom, mindkét irányban torlódás alakult ki. Errefelé is mindenképpen vezessenek óvatosan, körültekintően. Ezen kívül pedig akkor egy eltiport állat miatt akadozik a Gorányszkói autópálya forgalma Radovljica és Lesce között Ausztria irányában, valamint az úttesten lévő gumitörmelék miatt ajánlják, hogy vezessenek óvatosan a ljubljanai körgyűrűn, Celoska Cesta és Bezsigrad között. Több helyen munkálatok is vannak, ezért ajánlott fokozott figyelemmel közlekedni már csak ezért is, ami pedig akkor a rendőröket illeti, ők ma Muravidék szerte, de az általános iskolák közelében ellenőrzik a gyorshajtókat, úgyhogy ne csak ott, de azért máshol is tartsák be a szabályokat, ha ma autóba ülnek, vezessenek óvatosan, körültekintően, hogy aztán akkor mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek a mai nap folyamán. No, kedves hallgatóink, ebben az órában még mindenképpen lesznek jobbnál jobb muzsikák, de egyébként azt se feledjék, hogy 7:45-kor érkezik a mezőgazdasági szaktanácsadás ismétlése, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádióval tartani, főleg akkor, hogyha ugye szombaton kora reggel lemaradtak volna a mezőgazdasági szaktanácsadásról, akkor pedig mindenképpen akkor érdemes a folytatásban is velünk tartani és meghallgatni, bepótolni, hogy mi újdonságot tudhatunk meg Jobbágy Klárától. És akkor ugye 8-kor pontban friss hírek Oleti Zsuzsától, úgyhogy unatkozni nem fogunk ebben az órában sem. Tartsanak velünk!

0: Mezőgazdasági szaktanácsadás.
1: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Újra eltelt egy év, és ismét itt van a szüret ideje. Van, aki már szüretelt, és van, akire még pár-e feladat. A szüret mindig is nagy társasági feladat volt, és szerencsére továbbra is sok helyütt az. Szüretkor a szőlőfürtök leszedése egyszerű, a must és bor kezelése azonban már egyáltalán nem egyszerű feladat. Jól kell csinálni, hiszen ekkor teljesedik be egész évi munkánk. Mostanra sok permetezésen vagyunk túl, hosszú napokat, heteket töltöttünk a sorok között, ezért sem mindegy, hogy hogyan sikerül utolsó munkánk. Az idei vegetáció jócskán elmarad az optimálistól, amíg azonban ezen a nyáron túl sok gondunk nem volt a megszokott szőlőbetegségekkel, az időjárással meggyűlt a bajunk. Az aszály, a napégés megtette hatását, az erős UV-sugárzás meglátszik a napfényen kint lévő bogyókon. A leégés következménye egyrészről a rossz termés mennyiségben észlelhető, másrészről a lé mennyiség csökkenésében. Azzal minden szőlős gazda tisztában van, hogy a szüret idejét a szőlő cukor és sav tartalma szabja meg. Általában akkor szoktunk szüretelni, amikor a szőlő már teljesen érett, cukortartalma már nem nő, vagy elérte a gazda által elvártat, savtartalma pedig megfelelően lecsökkent. Több fajtánál, például a Sauvignon Blancnál, a szürke barátnál, vagy a muskotályos karakterű fajtáknál vigyázni kell arra, hogy az illat és zamatanyagok legnagyobb mennyisége a bogyóhéjban a teljes érés előtt van, ez pedig fontos megőrizni, mert ezek adják a bor fajta jellegét. Fontos azt is szem előtt tartani, hogy az utóbbi időkben a frissebb, gyümölcsillatú borok a közkedveltebbek, amelyeknek élénk ízzel, finomsavval kell rendelkezni, emiatt is kell a szüret időpontjának megválasztásakor nagy figyelmet szentelni a bogyókban lévő sav mennyiségnek. Azzal mindenki tisztában van, hogy a szükséges eszközöket, hordókat, tartályokat, borászati berendezéseket alaposan ki kell takarítani, el kell mosni. Aztán amire még a szakemberek egyre jobban figyelmeztetnek, hogy a szürettől a szőlő préseléséig eltelt idő a lehető legrövidebb legyen. A szőlőt gyorsan szedjük le, azt minél előbb dolgozzuk fel, hogy nehogy oxidáció lépjen fel. Ha lehetne, akkor minél hűvösebb időben szedjük a szőlőt. Persze, ha az adott napon 30 fok felé emelkedik a hőmérő higanyszála, azzal nehezen tudunk mit is kezdeni. A ként kétféleképpen használhatjuk a szőlőfeldolgozás során. Vagy a szőlőt kénezzük, vagy ami az elfogadottabb, akkor a mustot. Kén használata nélkül ugyanis nagyon könnyen oxidáció, barnulás léphet fel, amit mindenképpen meg kell előzni. Egészséges szőlő esetében a legújabb elfogadott technológia természetesen csak megfelelő, korszerű borászati felszereléssel, hogy az első kénezés csak az erjedés befejezése után végzik el. Ez természetesen, ahogy már említettem, csak az egészséges szőlőre vonatkozik, s csak akkor, ha rendelkezünk megfelelő technológiai berendezésekkel. Ha nincs ilyenünk, akkor a ként az erjedés előtt kell használni. Szőlőtermelőink legnagyobb dilemmája az, hogy mikor és mennyit kell kénezni. Ha például a szüret és a must kénezése közötti idő túl hosszúra sikeredne, akkor érdemes a szőlőt kénezni, hogy megakadályozzuk a benne lezajló nem kívánatos folyamatokat. Kistermelői körülmények között inkább a must kénezésének gyakorlatát használják, és ekkor kellene azonnal hozzáadni a borászati szereket. A borászati szereknek a mustban való felhasználására számos lehetőség és kombináció létezik. Ezeket a derítés során, közvetlenül a préselés után vagy az erjedés során adhatjuk a musthoz, vigyázva arra, hogy betartsuk a gyártó használati utasítását. Ha pedig a borosgazdák a szárazbor készítése mellett döntenek, s boruk megfelelő savassággal rendelkezik, akkor a jelenleg elfogadott borászati technológia szerint legkésőbb 3 hét elteltével el kell végezni az első fejtést, hogy a borok megőrizzék frissességüket, kellemes savasságukat és tisztaságukat illatban és ízben. A fejtéskor megfelelően kénezni kell akár 8 g kén mennyiséggel is. Ha pedig a fiatal bor biológiai savtompítása mellett döntenénk, akkor a fejtéssel, kénezéssel addig várjunk, amíg el nem érjük a biológiai savtompítás célját. A technológia szerint az úgynevezett biológiai savtompítás mindenképpen kívánatos a száraz fehérborok esetében, a bor teltségének és harmóniájának megteremtése érdekében. Amire ügyelni kell az ellenőrzés során, hogy 3,1 pH felett 17 fokos bor hőmérsékletnél az úgynevezett összes kéntartalom 40 mg per liter alatt legyen. Ennek tartásához azonban hűtött pincére van szükség. Mint minden évben, most is ajánlott a szelektált baktérium kultúrák használata. Ha meg akarjuk őrizni a borban a cukrot, akkor az erjedést le lehet állítani, természetesen abban a szakaszban, amikor a cukor és a többi összetevő, különösen a sav és az alkohol aránya megfelelő. A maradék cukrot refraktométerrel, pontosabban kémiai úton kell meghatározni. Az erjedést a még nem teljesen kierjedt bor lehűtésével, fejtéssel és lehetőség szerint hektoliterenként 10-12 g kén-dioxiddal állíthatjuk le. Azzal a borosgazdák tisztában vannak, hogy szüret után fontos a gyakori ellenőrzés, a szabad kén ellenőrzése, amelyből az elfogadott érték szárazbor esetében a 25-35 mg per liter, félszáraz és édesbor esetében a 35-50 mg per liter. Tisztelt hallgatóink, az idejében egészséges szőlőkből préselt mustok kerülnek a hordókba, a mi feladatunk most csak az, hogy ezt a minőséget a továbbiakban, bent a pincében, a pincemunkák során is megőrizzük. Na, ehhez kívánok jó munkát minden szőlős gazdának!
0: Mezőgazdasági szaktanácsadás.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Finance gazdasági szaklap számításai szerint, amennyiben a kormány nem változtat a jövedéki adó árképzésén, a gázolaj ára literenként körülbelül 14 centtel emelkedhet kedden, amivel elérheti az 1,95 € szintet. Ez a drágulás átlépné a korábbi csúcsokat, és új történelmi rekordot jelentene a szlovéniai dízelárak tekintetében. Az üzemanyagárak végső alakulása azonban még függ attól, hogy a kormány az utolsó pillanatban végrehajt-e a piaci ársokot tompító intézkedést. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Magyar Baptista Szeretetszolgálat humanitárius csapata, amely helyi és amerikai partnerekkel napok óta a katasztrófa sújtotta térségben dolgozik, tájékoztatta a szervezet a Magyar Távirati Irodát. A tervek szerint a következő napokban a Baptista Humanitárius Egység megpróbálja a magasabban fekvő településekre is eljuttatni a támogatást, miután a helyi partnerekkel felmérte az átmeneti táborokban élők szükségleteit. Rövidesen 10 víztisztító eszközt, gyógyszereket és takarókat juttatnak el a sárlavina által nagyrészt elpusztított területekre. A nepáli katasztrófavédelmi ügynökség adatai szerint a himalájai országban legkevesebb 1300 ember vesztette életét. Az európaiak utazásonként átlagosan 518 eurót költöttek személyek, ami 7%

0: Bíróság elé állítják Törökországban annak a tinédzsernek a szüleit, aki áprilisban egy iskolában lelőtt 10 embert. A fiú az apjától, egy nyugalmazott rendőrtől szerzett fegyvereket, amelyeket a hátizsákjába rejtve vitt be az intézménybe, majd egymás után két tanterembe is berontott, ahol válogatás nélkül tüzelni kezdett a gyerekekre, vagy önmagával is végzett. Tettének indítéka továbbra sem tisztázott. Az ügyészek az elkövető apjára 10-szeres életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását kérték, illetve további akár 30 év börtönt arra hivatkozva, hogy a férfinak tudomása volt a fia pszichés problémáiról és a fegyverek iránti érdeklődéséről. Az ámokfutó anyja akár 22,5 év börtönbüntetést is kaphat amiatt, hogy nem törődött azokkal a figyelmeztetésekkel, amelyek szerint a fiának orvosi kezelésre lett volna szüksége. Sport. Wout van Aert nyerte meg a Vuelta a España 15. szakaszát, amelyet a dél-spanyolországi extrém hőség miatt jelentősen lerövidítettek. A szervezők a hőségprotokollt alkalmazva az eredetileg csak nem 190 kilométeres távot, mindössze 110,2 kilométerre csökkentették. A második helyen az olasz Alessandro Romele, a harmadikon pedig a szintén belga Thibaut is végzett. Van Aert ezzel a sikerével már a második szakasz győzelmét aratta 3 napon belül, miközben az összetett versenyben továbbra is a spanyol Enric Mas őrzi a piros trikót. Roglic és Omerzel megtartották a helyüket összetettben.
1: Időjárás.
0: Ma sok lesz a napsütés, amelynek hatására 27-33 fokig melegszik fel a levegő.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon. Radarral az iskolák környékén találkozhatnak gyakrabban az autósok.

Semmi sem tökéletes, ez volt Bródy János dala az első 80 év című albumáról, és ahogy azt ugye önök is nagyon jól tudhatják, ez volt a hét zeneszáma. Na hát, ezen a héten még azért többször is szólni fog, úgyhogy nem kell aggódni, hogyha valaki pont a végére ért volna ide a hallgatók közé, mert ugye szólni fog még akkor ez a muzsika, mind a mai nap, mind pedig a hét folyamán. Úgyhogy nem kell megjedni, de ezen kívül még sok más zene is szólni fog, többek között a Blaha Louisianától a Túl távol, elég közel című dal, de utána a Smooth is szólni fog itt a Moravidéki Magyar Rádióban, méghozzá Santanától és Rob Thomastól.

0: Bongóról már az utóbbi hónapokban többször is beszéltünk, többek között említettük azt is, hogy idén ősszel érkezik a magyar mozikba az Extázis Uncut című film. Előtte pedig, vagyis hát hamarosan, Bongor szeptember 9-én adja karrierje eddigi legnagyobb önálló koncertjét a Budapest Parkban, és ezzel kapcsolatban írt a Recorder is egy friss cikket, méghozzá ezen belül azzal kapcsolatban, hogy Bunkó kommentből lett az egyik legnépszerűbb Bongordal. Most pedig a Park backstage-ben szólal meg újra a Beef című muzsika. Van, amikor egy komment egyszerűen betalál, Bongornál pedig egy ilyenből született meg a Beef. Annyira felhúzta magát egy hozzászóláson, hogy válaszul írt rá egy verzét, amit aztán feltöltött. A videó váratlanul nagyot ment, a kommentből pedig hamarosan dal született. A Beef azóta Bongor egyik legtöbbet hallgatott száma, ami a hamarosan teltházas első önálló Budapest Park koncertjén is eljátszik. A történetnek van egy különös körforgása is. A dalt először éppen a Budapest Parkban játszotta el élőben, amikor még a Punani Masszív előtt lépett fel. Most pedig ugyanitt a Park backstage-ben kapott új hangzást egy live session formájában. A videó vezérfonala egy egysnittes felvétel, amelyhez Bátori Gábor, azaz Jim, vagyis Szinkó rendező operatőr és Tóth Gergő operatőr erre az alkalomra egyedi setupot állított össze, és koreográfiát dolgozott ki. A live sessiont végig akciókamerákkal rögzítették, a főkamera pedig Bongorral együtt mozog, néhány ponton pedig maga az előadó is kézbe veszi, miközben a zenészek hangszerére, a harsonára, a dobra és a DJ pultra rögzített kamerák rövid bevágásokkal színesítik az egysnittes felvételt. A kisfilm és a szeptember 9-i koncert támogatója egyébként a Mastercard, az Extázis korszak legnagyobb buliára pedig már az utolsó jegyek pörögnek, Bongor pedig több meglepetés vendéggel és egyedi, kifejezetten erre az estére készült mörcsel várja a rajongókat első önálló Park koncertjén. Sőt, egyébként itt debütál majd az albumhoz készült film előzetese is, ahogy most már mi is megtudhattuk. Úgyhogy, ha esetleg még maradt jegy, és szeretnének ellátogatni a Budapest Parkba a Bongor eddigi legnagyobb koncertjére, akkor érdemes lecsekkolni még ugyebár a Facebook eseményt és a különféle jegyárusító oldalakat, hát ha maradt még egy-egy olyan jegy, amire le lehet csapni, és akkor ugye érdemes ellátogatni erre a bizonyos koncertre is, ahogy azt most már a recorder.blog.hu cikkéből is megtudhattuk, nem csak ez a kis film, amit ugye most készítettek, és nem csak az eddigi legnagyobb koncert kap helyet szeptember 9-én a Budapest Parkban, hanem magához, az albumhoz készült film előzetese is elérhetővé válik akkor mindenki számára, ez pedig ugye Extázis Uncut címre hallgat. De ősztől, hogyha esetleg valaki lemaradna erről a koncertről, akkor várhatóan hamarosan már a magyar mozikban is meg lehet tekinteni ezt a filmet, úgyhogy érdemes akkor Bongornak a közösségi oldalait is követni ezen kívül. Nálunk pedig akkor érkezik pontosan ez a dal, amiről szó volt a cikkben, ami nem más, mint a Beef.
1: És a negatív kritikát hogyan viseli?
2: Egész jól. Jó, egyszer valaki azt írt a kommentben, hogy amit nyomsz, az shit, mit keresel itt, a csajot Queen, négyen kúrjuk kint. De én csak annyit válaszoltam, hogy...

0: Jó, meg volt még az Arany Néger nevű Insta felhasználó. Ő csak annyit írt, hogy nagyon gyenge, te nyugdíjas geci. Add fel. Én meg, hogy...
1: Így nyugdíjas?

Unok mantrája 2012, Fanko Deli Feri. Érzem, ahogy süti az arcom a nap. Tőlem minden ég maradzon. Nekem nem fogja szegni a kedvem. És széled szemben újra szület, újra szület.

Szeptember 9-én, ahogy azt ugye említettük, a Budapest Parkban Bongor nagy koncert lesz. Szeptember 8-án, holnap, viszont érkezik Alice Cooper, Joe Perry és Johnny Depp szupergrupja. Kedden ugyanis a Hollywood Vampires lép majd fel az arénában. 3 éve az utolsó pillanatban maradt el az ő koncertjük, de most pótolnak, olvashatjuk a Rekorderen. Alice Cooper, Joe Perry és Johnny Depp a szabadidős szupergrupjával játszik rockslágereket szeptember 8-án az arénában. A Hollywood Vampires eredetileg a bulizós csúcskorszakát élő Alice Cooper titkos ivóklubja volt a legendás Rainbow Bar and Grillben a 70-es években. Később ez lett Lemmy törzshelye is a Sunset Stripen. Cooper privát buliaira olyan barátai jártak, mint Ringo Starr, John Lennon, Keith Moon vagy Harry Nilsson, hogy szabadon bulizhassanak a rajongók és még inkább a menedzserük szeme elől eltűnve. A hollywoodi vámpírok nevet a pultosok ragasztották rájuk, mert mindig csak éjszaka látták őket, és folyton csak piáltak. A sok rock keresztapjának is becézett Alice Cooper, már régóta józan, de sok ivó cimborája meghalt az évek során. A zenekart pedig azért hozta létre, hogy az ő emlékük előtt tisztelegjen azzal, hogy játsszák a számaikat. Az ötlet úgy jött, hogy Johnny Deppel Londonban forgatták az Éj sötét árnyék című Tim Burton filmet. Cooper pedig beiktatott közben egy kisebb koncertet is a városban, amire a színészt is meghívta. Innen már csak egy lépés volt, hogy zenekart alapítsanak, amibe közös barátjukat, Joe Perryt, az Aerosmith gitárosát is bevették. Eddig 2 lemezt adtak ki, Hollywood Vampires címen 2015-ben és 2019-ben egy Rise című lemezt. Az elsőn még nagyrészt feldolgozásokat játszottak, a másodikra viszont már többségbe kerültek a sajátok. A Hollywood Vampires július 18-án először játszott Budapesten, aminek különlegessége, hogy így élőben láthatták az Aerosmith-tel már nem turnézó Joe Perryt. A turnéival általában Bécsnél megálló Alice Coopert, aki itt egy sokkal lazább, kötetlenebb figurát hoz, mint a saját showin, valamint Johnny Deppet, aki előbb volt gitáros, mint színész. Játszott Iggy Poppal, Marilyn Mansonnal és az Oasis-szel is. Sőt, egy rövid életű szupergrupja is volt Flea-vel és a Bad Hole Surfers énekesével, Gibby Haynes-szel. Mellettük még Alice Cooper gitárosa Tommy Henriksen, dobosa Glenn Sobel, a kult volt basszusgitárosa Chris Wise és az Aerosmith turné billentyűse Buck Johnson játszik a zenekarban. A Hollywood Vampires az új montreói koncertlemezének megjelenésével egy időben turnéra is indult, amelynek keretében szeptember 8-án az arénában is fellépnek. A koncert magyar vendégzenekara pedig nem más, mint az Ivan and the Parazol lesz. Úgyhogy mindenképpen érdemes még lecsapni egy-egy jegyre. A holnapi koncertre egyébként 20 órakor kezdenek, és a belépő ára 29.900-tól 44.900 forintig terjed, úgyhogy érdemes akkor ellátogatni akár a Budapest Aréna Facebook oldalára, és akkor ott lecsekkolni ezt a holnapi eseményt, illetve az eventim.hu oldalra, mert ott lehet teljesen pontosan jegyet szerezni. Úgyhogy tudjuk ajánlani figyelmükbe, hogyha valaki szeretne így szeptember második hetében bulizni egy jót, akkor ezt most megteheti holnap a Hollywood Vampires koncertjén, akinek az előzenekara nem más, mint a magyarországi Ivan and the Parazol lesz. Nálunk pedig érkezik az Anti-Fitness Club és a Lábnyom.

Csomót Adéltól szólt a Forog a film, most pedig már a Ruby folyik a háttérben, mondhatni így is, Kaiser Chiefs-től. Pontban 9-kor pedig a legfrissebb hírek fognak hallhatóak lenni itt a Muravidéki Magyar Rádióban Oleti Zsuzsától, úgyhogy érdemes akkor a folytatásban is velünk tartani.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A Finance gazdasági szaklap számításai szerint, amennyiben a kormány nem változtat a jövedéki adó árképzésén, a gázolaj ára literenként körülbelül 14 centtel emelkedhet kedden, amivel elérheti az 1,95 euró szintet. Ez a drágulás átlépné a korábbi csúcsokat, és új történelmi rekordot jelentene a szlovéniai dízelárak tekintetében. Az üzemanyagárak végső alakulása azonban még függ attól, hogy a kormány az utolsó pillanatban végrehajt-e a piaci ársokot tompító intézkedéseket. A Ljubljanai Egyetem gazdaságtudományi karának nemzetközi mesterképzése ismét bekerült a világ legjobb üzleti iskolai programjainak rangsorába. A Financial Times által készített ranglistán a program a legjobb 100 között a 29. helyen végzett, ami 15 helyen jobb, mint a tavalyi évben. A képzés mindössze 2 év alatt összesen 41 helyet javított a pozícióján. Jelenleg ez az egyetlen olyan program a szűkebb dél-kelet-európai régióból, amely bekerült a legjobb 100-as mezőnybe. Az IBM program, amely már 9. alkalommal szerepel megszakítás nélkül a tekintélyes globális listán, különösen jól teljesített a diplomások karrier előmenetele, valamint a megtérülés, az a value for money kategóriájában. Elsöprő győzelmet aratott a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért párt a kelet-német Szász-Anhalt tartomány választásán vasárnap. A 40% feletti eredmény azonban nem lesz elég az abszolút többséghez a tartományi parlamentben, írja az AP amerikai hírügynökség. Már a vasárnap esti exit pollokból is látszott, hogy a szélsőjobboldali párt tarolt és történetének legjobb eredményét érte el. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke már aznap este reagált a hírekre és gratulált az AfD-nek, földcsúszomlásszerű győzelemnek nevezve az eredményt. Az egykori magyar miniszterelnök azt írta, idézem, kapaszkodjatok meg, ez még csak a kezdet. Éveleje óta majdnem 650 ezer hektár égett le az unió területén kialakult 1923 erdőtűzben. Ennek több mint 80%-a a 123 erdőtűzben. Ennek több mint 80%-a a június 18-a és

0: országban ugyancsak jelentős erdőtüzek pusztítottak. A tüzek Észak-Európát sem kerülték el. Belgium keleti részén augusztusban történelmi méretű tűz több ezer hektárt égetett fel, amivel az ország már az év vége előtt megdöntötte a 2006 óta mért éves rekordját. Sport. Az utóbbi idők botrányai ellenére Gianni Infantino, a FIFA elnöke, jövőre ismét indul az elnökválasztáson. A következő FIFA elnökválasztás a 77. FIFA kongresszuson tartják, 2027. március 18-án a marokkói Rabatban. Újraválasztása esetén Infantino a negyedik ciklusát kezdené meg. Újabb megbízatása 2031-ig tartana. Az UEFA mindazonáltal továbbra is Infantino leváltását szorgalmazza.
1: Időjárás.
0: Ma zavartalan lesz a napsütés, amelynek hatására 27-33 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon. Radarral az iskolák környékén találkozhatnak gyakrabban az autósok.

Egy jó kis magyar alter a Vadfruttiktól szólt a Válaszok nélkül, és negyedig még szólni fognak továbbra is a muzsikák, de negyedkor nem csak zene, hanem zenei téma is várja önöket, méghozzá a mai frissben. Úgyhogy, ha tehetik, akkor tartsanak továbbra is a Muravidéki Magyar Rádióval.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ma egy egészen különleges dalt hoztam, hiszen megérkezett a Mohácsi csata 500. évfordulójára készült rock musicalt felvezető dal, a főszereplő Szomor György Félkarú óriás című újdonsága. Egy fiatal király, aki vállalja sorsát, és a hatalmas török túlerő ellenére sem hagyja magára az országot. Az alig 20 esztendős uralkodó szívével, lelkével, hittel hiszi, hogy népének élnie kell. Egy nemzet, amely történelmének egyik legsúlyosabb tragédiája után is talpon maradt. Ezt a történetet meséli el a Mindig itt leszünk Mohács 500 című rock musical. A helytállás, az áldozat és a remény érzéseit szenvedélyes rockzenei hangzással és nagyívű dallamokkal megjelenítő ősbemutatóra augusztus 29-én került sor Mohácson, majd szeptember 11-től tűzik műsorra Budapesten az Operett Színházban. A Félkarú óriás című új dalt a szerző Szomor György adja elő, az ifjú király, második Lajos apja, második Ulászló szerepében. A lírai mégis elementáris erejű rockballa, de egy olyan uralkodó belső vívódását tárja elénk, akinek vállát nyomasztja a korona súlya, miközben hatalma korlátozott, döntéseit mások befolyásolják. Ez a dal tehát egyszerre szól a tehetetlenségről, a felelősség terhéről és az emberi méltóság megőrzéséről. Érkezzen itt a napi frissben Szomor György és a Félkarú óriás.

láncon tartanak, van szép börtönöm, szép ruhám, úgy szólítanak, király,

kapcsolom magam, bámulom a semmibe, így minden rendben van, így vesztegel a pillanat, ideben csak pörögök.

9 óra 32 perc a pontos idő, és ahogy azt már nagyon sokan sejthetik, eljött a délelőtti programajánló ideje. És van is néhány olyan programunk, amit tudunk ajánlani, többek között jelen pillanatban tart éppen a Radgonszkaranina szőlőfajta szürete, vagy az is lehet, hogy már véget ért, illetve 10 órakor következik majd az újonnan telepített ampelográfiai kert megnyitója. Úgyhogy, ha valaki szeretne, és ugye szeptember 3-áig előző héten jelezte a turizem@dobronik.si e-mail címre részvételi szándékát, akkor ma emlékeztetőül üzenjük, hogy érdemes ellátogatni még tehát akkor erre az eseményre, és akkor 10 órától ezt az ampelográfiai kertnek a megnyitóját, vagyis hát érdemes ott lenni ugye ennek az ampelográfiai kertnek a megnyitóján. De hogyha sietnek, akkor az is lehet, hogy még a gyermek szüretre is odaérnek, ugyanis arra is sor kerül még a mai nap folyamán, e keretében pedig leszüretelik a régi ültetvényből még megmaradt Radgonszkaranina szőlőt. Egyébként már 8 órakor kezdődött maga a szüret, úgyhogy érdemes még mindig ellátogatni tehát ide. 10 órakor ismételten akkor nyitják majd meg az újonnan telepített ampelográfiai kertet. Ezen kívül megrendezik a 8. kisfalusi bogrács fesztet is, úgyhogy mindenkit nagyon sok szeretettel várnak a kisfalui falu otthon elé, méghozzá szeptember 19-én 13 órától. Év szervezők invitálják az érdeklődőket, hogy főzzenek együtt és töltsenek el egy kellemes napot. Mindenkit nagyon sok szeretettel várnak, tehát ismételten szeptember 19-én szombaton 13 órától a kisfalui falu otthon elé a 8. kisfalusi bográcsfesztre. Illetve, hogyha valaki szeretne részt venni magán a versenyen, ugye a főzőversenyen, akkor még lehet jelentkezni, teljesen pontosan szeptember 12-ig, és 2 telefonszám van megadva, az egyik Bojané 031-654-979, a másikon pedig akkor Jozsicát érik el 041-225-382. Tehát ismételten, hogyha valaki szeretne részt venni a 8. kisfalusi bográcsfesztán szeptember 19-én szombaton 13 órától a kisfalui falu otthon előtt, akkor szeptember 12-ig még lehet jelentkezni 2 telefonszámon 031-654-979 és 041-225-382. Ez tehát az a 2 telefonszám, amit hívni lehet. Nálunk pedig lehet maradni még zenéért, ugyanis érkezik a Kistehén és a Milyen kár című daluk.

simán beleszoksz. Milyen kár, hogy mindent félredobsz.

Folytatjuk is tovább, ami a programajánlókat illeti, így a Kistehén dala után, ugyanis szeptember 9-én szerdán 17 órakor a Lendvai Könyvtár olvasó termében a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának irodalmi estjére kerül majd a sor. Elhangzik Füzesi Magda, József Attila díjas költő, író, aztán Jancu Laura, József Attila és Babérkoszorú díjas költő, író, Györfi Ákos, József Attila és Babérkoszorú díjas költő, író művei is elhangzanak majd, illetve Kovács István, József Attila és Széchenyi díjas költő, történész. Aztán Lövétei Lázár László, Simon László, Mezei Katalin, Nagy Koppány Zsolt, Sánta Attila, Szent Mártoni János, Vári Fábián László, Zalán Tibor, valamint a helyi magyarság képviseletében Bence Lajos, József Attila díjas költő műveiből készült vers és próza összeállítás is. A szerzők és Császár Angéla, Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész előadásában. Úgyhogy, ha tehetik és kedvelik bármelyik említett író, költő, művész munkásságát, akkor tudjuk ajánlani figyelmükbe szeptember 9-én szerdán 17 órakor ezt a programot, amelyet a Lendvai Könyvtár olvasó termében rendeznek majd meg a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának irodalmi estje, teljesen pontosan, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz ide akkor ellátogatni, meghallgatni ezeket a vers, próza összeállításokat, illetve ugye ezeknek a felolvasásait. De ezen kívül lesznek zenei közreműködők is, méghozzá Sebestyén Márta, Kossuth és UNESCO díjas népdalénekes, valamint L. Simon László, az MMA irodalmi tagozatának vezetője is jelen lesz ezen az eseményen. Úgyhogy ha tehetik, akkor szeptember 9-én látogassanak el tehát erre az eseményre, 17 órakor Lendvai Könyvtár alsó terme. Ezen kívül pedig, ugye mivel szeptember van, ez nem csak arra ad esélyt, hogy ugye a diákok, tanulók, gyerekek, kamaszok elkezdjenek olvasni, tanulni, illetve ugye van az a bizonyos dolog, amit voltak, akik annyira nem szerettek, voltak, akik imádták, ez pedig nem más, mint az olvasási verseny, amit most egyébként megrendeznek a felnőtteknek is itt Lendván, a Lendvai Könyvtárban. Van mind szlovén, mind magyar nyelvű olvasási verseny felnőtteknek 2026-ban, és már egyébként, ami a magyar nyelvű olvasási versenyt illeti, már megkezdődött áprilisban, teljesen pontosan április 23-án, és még november 13-áig tart. Úgyhogy, ha szeretnék egy kicsit feldobni a mindennapjaikat, mondjuk inkább így, akkor nagyon sok szeretettel invitálják most a felnőtteket, nem pedig a gyerekeket, hogy november 13-áig vegyenek a kezükbe egy-egy könyvet, és olvassanak el 4 művet külföldi szerzőtől, 2 művet magyarországi vagy hazai szerzőtől, és 1 verses kötetet. Majd mindegyik elolvasott műről töltsenek ki egy értékelő lapot, ami egyébként itt az LKKK oldalán linkelve is van. Úgyhogy egy kis érdekesség, ugye, közre lehet akkor működni. Egy kis ilyen, fel tudja dobni az ember napját az, hogyha nem csak úgy olvas könyveket a saját lelkéért, hanem egy kis érdekességet is belevon, és van benne egy kis izgalom, hogy ugye mi van akkor, hogyha másoképpen nem olvastak el annyi könyvet, vagy ha éppen ugyanazt a 2 könyvet olvastuk el ketten, akkor mennyire különböző módon gondolunk rá, milyen különböző módokon fogjuk fel ezeknek a történetét. Egyébként a Lendvai KKK oldalán ajánlanak is néhány könyvet, magyar és muravidéki szerzőktől, úgyhogy itt nyugodtan lehet szemezgetni, hogyha esetleg szeretnének egy új
olvasmány után kutatni, akkor tudjuk ajánlani figyelmükbe, és november 13-áig még akkor részt is lehet venni ezen a magyar nyelvű olvasási versenyen. Ismételten 4 művet külföldi szerzőtől, 2 művet magyarországi vagy hazai szerzőtől, és 1 verses kötetet kell elolvasni, majd ezek elolvasása után egy értékelő lapot kell kitölteni. Tudjuk ajánlani figyelmükbe, vegyenek részt ezen a kis olvasási versenyen, hogyha tehetik, mi pedig folytatjuk, zenével érkezik a Gipó Cirkusz és a Feledd és Táncolj című daluk.

Feledd és táncolj, mi pedig ebben az órában még egyszer utoljára érkezünk programajánlókkal. Ugyanis mától megkezdődött a Szlovén Színházi Bérlet árusítása a Lendvai Színház és Hangversenyteremben, hogyha valakinek nem sikerült volna lecsapnia a magyar nyelvű előadások bérletére, de érdeklik a szlovén színházi előadások is, akkor már mától ez a bérlet kapható a 2026-os 2027-es szezonra. Tudjuk ajánlani figyelmükbe ezt is. Ezen kívül szerdán, szeptember 9-én a Bánfi Központban itt Lendván 18 órakor, illetve hát ugye 18 órai kezdettel rendezik meg Meszelics László kiállításának megnyitóját, úgyhogy ha tehetik, akkor tudjuk ajánlani figyelmükbe ezt a programot is. Ismételten szeptember 9-én szerdán lesz ennek a kiállításnak a megnyitója a Bánfi Központban itt Lendván 18 órától. Ezen kívül pedig egy újabb szerdai napon, csak most szeptember 16-án megrendezik a Lendvai Kávéházi estet. Lesz itt zene, koncert, egy ilyen kis fesztivál féleségként lehet felfogni ezt az eseményt. Ugye a Lendvai Színház és Hangverseny terem melletti kávézónál lesz ez megrendezve, és egyébként a Lindua együttes lesz a fő fellépője. Ismételten szeptember 16-án lesz ez a koncert, 19:30-kor kezdenek, szerdai nap, és mindenkit nagyon sok szeretettel várnak a Lindva kávézó elé, illetve ugye a Lendvai Színház és Hangverseny terem mellé. Egyébként pedig a Lindván kívül fel fognak lépni sokan mások is, például Urh Zver, Stella in Nikola, Mateja Horvat, Mihály Balazsic, valamint a már jól ismert Die Stirichen Four, ők egyébként egy ausztrál előadó csapat, de hogyha már esetleg valaki volt az utóbbi években ezen a kis kávézói esten, akkor már biztosan ismeri mind a Lindua előadását, úgymond, és a többi előadót is, azért már egy szoros, mondhatni, együttműködésre került sor az évek során. Hogyha tehetik, akkor semmiképp sem érdemes ezt kihagyni. Szeptember 16-a, szerda, és 19:30-kor várják az érdeklődőket, vagyis 19:30-tól várják az érdeklődőket. Jó hangulatból nem lesz hiány. Tudjuk ajánlani figyelmükbe, főleg, hogyha egy kis kikapcsolódásra vágynak, jó társasága és jó zene mellett. Szeptember 9-én pedig akkor ugye, ahogy már említettük, 18 órakor a Bánfi Központban egy kiállítás megnyitó lesz, Meszelics László kiállításának megnyitója, úgyhogy oda is nagyon sok szeretettel várnak mindenkit. Mi pedig, ami hát minket illet, ennyi programot tudtunk ajánlani, azért azt tudjuk ajánlani, hogy önök is nézzenek utána esetleg a környéken, városfalu környékén, hogy éppenséggel rendeznek-e valamilyen kis programot, eseményt, összeruccanást, mert a közösségi élet az ugye jó, főleg itt szeptember elején, amikor a nyári hónapok után egy kicsit eltávolodunk egymástól, mindenki belemélyül a munkába, az iskolai teendőkbe, és elfelejtünk kimenni az emberek közé, elfelejtünk egy picit társalogni, úgyhogy ne hagyják el ezt a társasági életet, kicsit nézzenek utána önök is, hogy falvakban, városokban megrendeznek-e éppen valamit az önök közelében, esetleg egy közös mozizást is be lehet iktatni, mindegy kellemes délutáni program. Nálunk pedig a folytatásban az lesz a program, hogy zenélünk még egy jót, aztán pontban 10 órakor érkezik Oleti Zsuzsa a legfrissebb hazai és külföldi hírekkel. Addig is viszont, ahogy említettük, jobbnál jobb muzsikákból nem lesz hiány. Érkezik a Poszodi Miúrja.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Népes gazdasági delegáció kíséretében Szlovéniába érkezik szerdán az izraeli külügyminiszter. Gideon Szár hivatalos szlovéniai látogatása történelmi jelentőségű esemény, amelynek legfőbb apropója az első jubianai izraeli nagykövetség megnyitása szeptember 9-én. A látogatást Tone Kaiser szlovén külügyminiszter is megerősítette, jelezve a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok látványos felmelegedését. A delegáció érkezésének deklarált célja a kétoldalú tudományos, technológiai és gazdasági együttműködés elmélyítése. A látogatás alkalmat teremt arra, hogy Izrael megerősítse pozícióit az Európai Unióban és a NATO-ban, miközben Szlovéniával új, pragmatikus alapokra helyezi a partnerséget. A hír kapcsán az STM megjegyezte, a két ország viszonya azután rendeződött, hogy Szlovéniában a Janez Janša vezette jobb középkormány került hatalomra. Ezt megelőzően a Robert Golob fémjelezte, korábbi bal közép kabinet alatt a kapcsolatok mélypontra süllyedtek, miután Szlovénia 2024-ben elismerte a palesztin államot és szankciókat, illetve beutazási tilalmakat fontolgatott izraeli tisztségviselőkkel szemben. Egyébként Szlovéniában tüntetéseket hirdettek meg az izraeli nagykövetség megnyitása ellen, válaszul Izrael palesztinokkal szembeni katonai fellépésére és a gázai konfliktusra. A Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának irodalmi délutánja szeptember 9-én szerdán 5 órakor kezdődik a Lendvai Könyvtár olvasótermében, ahol Császár Angéla Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész, Sevestyén Márta Kossuth és UNESCO díjas népdalénekes közreműködésével a Művészeti Akadémia rendes és levelező tagjainak a műveiből ad elő válogatást a jelenlévő szerzőkkel. Köztük lesz Bence Lajos, József Attila díjas, muravidéki költő is. Elon Musk technológiai vállalkozó gratulált az Alternatíva Németországért pártnak a Sachsen-Anhalt tartományban elért választási győzelméhez, és együttműködést ajánlott neki. Torockai László közösségi oldalán szintén gratulált az AfD-nek. A Mi Hazánk elnöke hozzátette, testvérpártjaink, akikkel együtt alapítottuk a Szuverén Nemzetek Európája pártcsaládot, számos európai országban erősödnek, és a mi európai parlamenti frakciónk is folyamatosan gyarapodik, együtt mentjük meg Európát. Donald Tusk, lengyel kormányfő ezzel szemben megdöbbenését fejezte ki, és úgy fogalmazott, Lengyelországban csak idióták vagy árulók örülnek az AfD sikerének. A Volkswagen csoport felügyelő bizottsága nemrég elfogadta azt az átszervezési programot, amely a korábban bejelentett mintegy 70 ezer fős átszervezési programot, amely a korábban bejelentett mintegy 70 ezer fős leépítésen felül további

0: MXGP osztályú versenyén. A szlovén motocross versenyző a második futamban a negyedik helyen végzett, így végül lemaradt a dobogóról, és összetettben a negyedik lett. Jeffrey Herlings, aki mindkét futamot megnyerte, a Fionkarasi Harban megerősítette új világbajnoki címét. Jan Pancár a hetedik helyen fejezte be a nagy díjat.
1: Időjárás.
0: Ma zavartalan lesz a napsütés, amelynek hatására 27-33 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral az iskolák környékén találkozhatnak ma gyakrabban az autósok.

az életben, és sok jót és sok rosszat is tettem. És nem hozott fel engem az, hogy ismerlek téged, de tanulok és jobb megjegyzem majd a képet, hogy ne tévedjek akkor, mikor előttem állsz. És megkérdezem, hogy te vajon miért így nyálsz, mert én zótá betárom a várom márom végén, és kiúzom majd csköcs az Isten.

elhittem a létem. A büszke címerem esi már letépem, és átmegyek a falon, mint a golyó. Ha nem állok oda, elmegy az utolsó hajó. Mert nincs egy büdös hason, mégis éhes a körök. Úgyhogy tiszta szívbe betörök, és embert is ölök. Az előnyöm az vele szemben lehatatlan. Az igazam az egyszerű.

Időnként ezek a dalok megérdemlik, hogy elhangozzanak. Így indokolta a Telex After adásában Szűcs Krisztián, hogy miért állt össze pár koncertre idén a 2015-ben feloszlott Heaven Street 7. A Budapest Parkban tartott koncertjére készülő zenekar frontembere és dalszövegírója mellett a Heaven Street 7 billentyűse és producere Takács Brower Zoltán Jappán volt a vendégük. Szerinte a júliusi orfűi fellépésük a búcsúzó hibák ellenére, illetve a becsúszó hibák ellenére nem öreg fiúk koncert volt, a dalok ugyanúgy működtek, mint régen. Az eleinte angol nyelvű számokat megjelentető Heaven Street 7 a 90-es években az indie és britpop zenék kedvelőit érte el először. Szűcs szerint ez akkor kb. 300 embert jelentett Magyarországon. A már kizárólag magyar nyelvű dalokat tartalmazó, a 100 legfontosabb magyar lemez közé is beszavazott Cukor című lemezükkel azonban kitörtek ebből a buborékból. Arról a 2000-ben megjelent lemezről több dal, például a Mozdulj, ennek a klipjében szerepelt Marsi Anikó is, és a Sajnálom is népszerű lett szélesebb körben. A Hol van a krízi srácot pedig döbbenetes módon még a Danubius Rádió is játszotta. Igaz, a szerkesztők ki akarták szedetni a Tudja a halál sort a dalszövegből, amihez a zenekar nem járult hozzá. Szűcs arról is beszélt az adásban, hogyan inspirált a szintén újraaktív Emergency House a legnagyobb slágerük szövegét. A Heaven Street 7 tagjai sokáig hittek abban, hogy egy rendszeresen Nyugat-Európában turnézó külföldön is elismert produkcióvá nőhetik ki magukat. Ehhez egy ponton elég közel is álltak. De, ahogy Szűcs fogalmazott, a magyar rock'n'roll ugarnak azért vicces és nyomorult dolgai is voltak, így ez az álom elúszott. 2006-ban nagyjából 600 jelentkező együttesből ők kapták a European Breakthrough Awardot, ami azt jelentette, hogy az EU-hoz akkoriban csatlakozó országok zenekarai közül leginkább bennük látta az európai szakma a nemzetközi áttörés lehetőségét. Később a kultzenekarnak számító Church Cell volt közös turnéjuk, így több száz ember előtt játszottak például Londonban. Utólag a zenekar úgy látja, ez az időszak elszalasztott lehetőség volt. A magyar szakmai szereplők ugyanis nem tettek igazán semmit azért, hogy a HS7-nek tényleg összejöjjön a nemzetközi siker. Cannes-ban már a Midem zenei konferencián is látszott, hogy a zenekar ügyét nem veszik komolyan a hazai szereplők, így esély sem volt arra, hogy Yonderboyhoz hasonló karriert fussanak be külföldön, olvasható a Telex After cikkében. Szűcs szerint ebben az sem segített, hogy a HS7 Robert Musil regényét idézve úgynevezett tulajdonságok nélküli zenekar volt. Nem volt könnyen megjegyezhető háttérsztoriuk, imidzsük, amivel könnyebben el lehetett volna adni a zenéjüket. No, mi még ezzel a cikkkel folytatjuk. Először is viszont szóljon Mark Ronson és Amy Winehouse közös dala, a Valerie.

Egy ikonikus dal után folytatjuk egy ikonikus zenekarral, ugye a Heaven Street 7-nel, akik idén néhány koncert erejéig újra összeálltak zenélni. Ahogy azt a Telex After cikkében is elárulták, ha én vagyok a világ legjobb biciklise és kapok egy biciklit, akkor sem fogom utolérni a Trabantot. Így nyilatkozott Szűcs, utalva arra, hogy Magyarországról sokkal több pénz, szakértelem és energia kellett volna ahhoz, hogy versenybe tudjanak szállni egy hasonló kvalitású nyugat-európai zenekarral, amikor arról beszélgettek, hogy ugye, mint magyar előadó, azért európai hírnévre is tehettek volna szert. A zenekar két tagja szerint a Cukor után a Tudom, hogy szeretsz titokban volt a másik esszenciális HS7 lemez. Az azt követő befejezetlennek ható Jazz az útkeresésről szólt, az életművet lezáró 2012-ben kiadott Felkeltem a reggelt, pedig már inkább Szűcs és Jappán közös munkájának tekinthető. A zenekar az utolsó lemez idejére megrekedt, elfáradt. Jappán szerint végül egy megalázó halászlé fesztiválos fellépés után érezte azt, hogy ennek a történetnek vége. Nincs értelme tovább csinálni. A HS7 végül 2015-ben jelentette be a feloszlását. A nemrég novellás kötettel, Utazás a kegyetlenbe címmel jelentkező Szűcs a műsorban arról is beszélt, hogy a HS7 nem lesz üzemszerűen működő zenekar, nem írnak új dalokat, ez egy pár koncertre szóló összeállás. Jappán pedig elárulta, hogy felmerült egyszer komolyabban, hogy összeálljon a másik zenekara, a Syrian Pulek, de jelenleg kevés esélyt lát arra, hogy a Betonhofi zenekar korábban játszó Kovács Gergellyel közös produkciójukat megint színpadra vigyék. Hogyha esetleg valakit érdekel a teljes beszélgetés, akkor a Telex After ezen cikke végén megtalálja belinkelve, illetve a Telex podcast oldalán is meg tudja hallgatni. 1 óra 13 perces ez a podcast beszélgetés, úgyhogy nyugodtan hallgassanak bele abba, hogy mi érdekesről beszélgettek még ezen kívül a srácok a Telex After írójával, Sajó Dáviddal. Úgyhogy mi csak tudjuk ajánlani figyelmükbe, de ezen kívül, amit még figyelmükbe tudunk ajánlani, az az, hogy maradjanak a Muravidéki Magyar Rádió társaságában, főleg akkor, hogyha nincs kedvük podcastet hallgatni, ugyanis nálunk érkezik a Bálmondó és az Életrajzoló.

Nézd meg, amíg el nem múlik, ez volt Keresztes Ildikó dala, és ha már egyébként a muzsikák előtt említettük a podcasteket, interjúkat, ugye a Heaven Street 7-nel beszélgetett Sajó Dávid a Telex Afterben, akkor tudjuk ajánlani figyelmükbe egy olyan előadó interjúját is, akiről a mai délelőtt folyamán már beszéltünk, és akinek holnap után lesz élete egyik legnagyobb koncertje a Budapest Parkban. Ez pedig nem más, mint Bongor, vele igaz jóval rövidebb interjút készítettek, 41 perc, 51 másodperc, és ehhez társul egy videófelvétel is, ezt feltöltötték YouTube-ra, úgyhogy nem kell kötelező jelleggel ellátogatni a Telex After weboldalára és kikeresni a cikket a podcast meghallgatásáért, hanem elég ellátogatni akkor YouTube-ra a Telex After YouTube csatornájára, és akkor megtalálják ott ezt az interjút. Egyébként főleg arról beszélgetnek az előadóval, hogy az ürességet, amit az előadói élet, mondhatni a sztár élet hoz valakinek, egy előadónak az életében, azt nagyon könnyű betömni drogokkal, de hogy ez általában ugye nem a legjobb döntés a sok döntés közül, amit hát meg lehet hozni, és amivel be lehet tölteni ezt a űrt, ami kialakul az emberben, illetve arról is szó esik, hogy ahogy azt például Bongor is mondta, hogy idézzük, hogy para dolog színpadra állni, és hogy például a halálfélelem mindig ott van előtte, ez pedig akkor hogyan küzdi le minden egyes fellépés előtt, illetve milyen módokon lehet ezt egyáltalán leküzdeni, mert ugye sokszor halljuk, nem csak zenészeknél, hanem modelleknél, színészeknél, bármilyen előadóknál, akik ugye ki kell, hogy álljanak emberek százai elé, akár ezrei elé, hogy valamiért mindig nagyon könnyen el lehet fordulni ugye a drogok irányába, a különféle tabletták irányába, alkohol, stb. Úgyhogy egy kicsit ezeket a mondhatni erősebb témákat feszegetik Sajó Dávid, Kersner Máté és Bongor. Tudjuk ajánlani figyelmükbe, 41 perces, 42 perces videó, úgyhogy nyugodtan lessenek bele, akár önök is, vagy maradjanak velünk a folytatásban, ugyanis érkezik a Zaj című dal Szabó Balázs bandájától.

Hogyha szeptember hónapjában a társaság élet helyett inkább az otthon maradást választanák, és olyan programokat, teendőket keresnek, amit az otthon melegében is lehet végezni kikapcsolódásképp, akkor tudunk most ajánlani néhány sorozatot. Például, mert ugye mi is lenne jobb egy lassacskán már hűvös éjszakán, mint egy tál popcornnal, vagy egy jó forró csokoládéval leülni a tévé elé, és megnézni egy jó sorozatot, vagy egy jó filmet. Most pedig a Telex After Streaming ajánlója segítségével mi is tudunk ajánlani néhányat, amiben érdemes vagy beletekinteni, vagy akár végig is nézni ezeket a sorozatokat. Robert De Niro, Adam Scott, Michelle Monaghan és Michael Keaton egy filmben. Hát bizony, ez a Suttogó című bűnügyi thriller, Alex North 2019-es magyarul is megjelent azonos című bestsellerének adaptációja, ami a Netflix új nagy dobása. A legkegyetlenebb gyilkosokat nem lehet elhallgattatni, olvasható a film szlogenje. Erre a lehetetlen feladatra pedig az előzetes alapján csak az öreg De Niro lehet képes. A sötét krimi középpontjában Tom Kennedy, az özvegy író áll, akinek 8 éves fiát elrabolják. Tom kénytelen segítséget kérni elhidegült apjától, a visszavonult rendőrnyomozótól, aki sok évvel korábban lecsukta a Suttogóként elhíresült sorozatgyilkost. A bonyodalom arra épül, hogy a friss emberrablás egyre több szállal kapcsolódik a régi ügyhöz. Úgyhogy ha valakinek felkeltette az érdeklődését, a Suttogó vagy angolul The Whisper Man címen, ez megtalálható Netflixen, de valószínűleg egy kis kereséssel a neten is rá tudunk találni magára a sorozatra, illetve azokra az epizódokra, amiket már feltöltöttek. Vagy ha nem sorozatkedvelők, akkor akár ugye, mivel említettük, hogy egy regényről van szó, egy thrillerről, bűnügyi thrillerről, akkor ki is lehet kölcsönözni a legközelebbi könyvtárban, és bele lehet olvasni ebbe a könyvbe is akár. Ezen kívül viszont 2 év után folytatódik az Apple egyik legizgalmasabb saját gyártású sci-fi sorozata is, ami Blake Crouch azonos című 2016-os regényét vette alapul, a multiverzumos történetmesélés alapötletét pedig egy széteső család sztoriával kapcsolta össze. A Sötét Anyag című sorozat főszereplője, Jason Dessen, a fizikus, aki rájön, hogyan léphet át párhuzamos univerzumokba, azaz hogyan léphet ki a kevésbé sikeres életéből, és hogyan próbálhatja ki magát több életúton is. Csak hogy Jason úgy dönt, hogy az egyik boldog családi életet élő énjét elrabolja, hogy eredeti énjével a helyébe léphessen. A második évad már a regény történetén túl folytatja a sztorit, ahol Jason egyre inkább a különböző valóságok közötti átjárás lehetővé tevő doboz megszállottjává válik. Daniela, a felesége, pedig egyre paranoiásabban figyeli az új életüket. A 10 részes évad hetente jön új epizódokkal, a finálé pedig október 30-án érkezik, úgyhogy még bőven van időnk bepótolni mind a sorozatot, mind pedig a könyvet is, hogyha ugye inkább olvasgatnának. Mi pedig sorozatokkal még majd jelentkezünk, de már nem ebben az órában, ugyanis 10 óra 49 perc a pontos idő, ez pedig akkor azt jelenti, hogy még zenélünk egy icipicit, aztán pontban 11 órakor érkezik önökhöz nem más, mint Oleti Zsuzsa, a legfrissebb hazai és külföldi hírekkel. Maradjanak velünk a folytatásban, és hallgassanak Muravidéki Magyar Rádiót.

szélem véletlen sem szél, csend végtelen testékszere, szebbnél szebb festékekkel festett festlet, repkényszer. Tettek szút angyaloktól, tanult, dúdolt, ahol ha nyitott a tudat, úgy minden úgy van, ahogy volt. Tisztán emlékszem.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Népes gazdasági delegáció élén Szlovéniába érkezik szerdán az izraeli külügyminiszter. Gideon Szár hivatalos szlovéniai látogatása történelmi jelentőségű esemény, amelynek legfőbb apropója az első jubjanai izraeli nagykövetség megnyitása szeptember 9-én. A látogatást Tone Kaiser szlovén külügyminiszter is megerősítette, jelezve a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok látványos felmelegedését. A delegáció érkezésének deklarált célja a kétoldalú tudományos, technológiai és gazdasági együttműködés elmélyítése. A látogatás alkalmat teremt arra is, hogy Izrael megerősítse pozícióit az Európai Unióban és a NATO-ban, miközben Szlovéniával új, pragmatikus alapokra helyezi a partnerséget. Augusztusban 4951 személygépkocsit helyeztek először forgalomba Szlovéniában, ami 15,9%-kal több, mint a tavalyi év azonos időszakában. A legkelendőbb márkák a Volkswagen, a Renault és a Skoda voltak. 1649 teljesen elektromos autót adtak el, szemben a tavaly augusztusi 451-jel. Ez 265,6%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, ami rendkívül dinamikus bővülést mutat a teljesen elektromos autók szlovéniai piacán. A trend jól illeszkedik a tágabb európai képbe is, ahol 2026-ban a tisztán elektromos autók piaci részesedése már stabilan meghaladta 20-25%-ot a teljes új autópiacon. A Magyar Nemzeti Bank jelenlegi és korábbi elnökét ugyanazon a Budapest és Zürich között közlekedő repülőgépen kapták lencse végre vasárnap este. Az MNB szerint Varga Mihály nem tudott arról, hogy Matolcsy György is a járaton utazik, és a két fél között nem volt érdemi kommunikáció. A Telex úgy értesült, hogy az MNB elnöke hétfőn a Nemzetközi Fizetések Bankja által szervezett jegybankelnöki ülésen vesz részt. Egy frissen nyilvánosságra került jelentés rávilágít arra, miért vált fenntarthatatlanná a Volkswagen németországi termelése. Az emdeni üzemben egyetlen autó előállítás több mint négyszer annyiba kerül, mint a kínai Tianjinben lévő gyárban. A drasztikus eltérést a hatszoros német bérköltség, az egy dolgozóra jutó lényegesen alacsonyabb termelékenység, valamint a kiugróan magas betegállomány okozza. Ezek a mutatók egyértelműen indokolják, miért tervezi a menedzsment az évi mintegy 500 000 autót kitevő európai kapacitás felesleg leépítését. Vilmos herceg képviseli majd harmadik Károly királyt 5. Harald szerdai temetésén Oszlóban, jelentette be a Buckingham palota. A BBC szerint a Walesi herceg mellett Anna hercegnő is részt vesz a búcsúztatáson, ő azonban magánemberként személyes minőségében lesz jelen. Anna ugyanis az új norvég uralkodó 8. Hákon keresztanyja. Harmadik Károly távol maradása nem szakítás a hagyományokkal. A brit uralkodó a kialakult gyakorlat szerint rendszerint nem vesz részt más államfők temetésén, hanem a királyi család egy másik, magasrangú tagját küldi maga helyett. Károly ezért most fia és örököse Vilmos képviseli. A herceg 2025-ben Ferenc pápa temetésén is apja nevében vett részt. Sport, a címvédő Győrzt. Sport, a címvédő Győr hazai pályán egy utolsó pillanatos

0: Hét.
1: Vastag Csaba már tudja, mi pedig nem feledkezünk meg a sorozat ajánlókról, de egyenlőre a főszerep marad a zenéjé. Negyedkor pedig érkezik Önökhöz a mai podgyászadása. Fticser Inesz és Borsos Flóra nem máshova, mint Debrecenbe kalauzolják Önöket, úgyhogy tartsanak velünk a folytatásban, ha tehetik.

0: Jacko!
1: Jacko!
0: Marta Tudi!
2: Marta Tudi!
0: Marta Tudi! Marta Tudi! Marta Tudi! Marta Tudi! Marta Tudi! Marta Tudi! Marta Tudi! Marta Tudi! Marta Tudi! Marta Tudi! Marta Tudi! Marta Tudi! Marta Tudi! Marta Tudi! Marta Tudi! Marta Tudi! Marta Tudi! Marta Tudi! Marta Tudi! Marta Tudi! Marta Tudi! Marta Tudi! Marta Tudi! Marta Tudi! Marta Tudi! Marta Tudi! Marta Tudi! Marta Tudi! Marta Tudi! Marta Tudi! Marta Tudi! Marta Tudi! Marta Tudi! Marta Tudi! Marta Tudi! Marta Tudi! Marta Tudi! Marta Tudi! Marta Tudi! Marta Tudi! Marta Tudi! Marta Tudi! Marta Tudi! Marta Tudi!

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Az elmúlt hetekben bejártuk Magyarország számos különleges városait, mai utazásunkkal pedig megérkezünk sorozatunk utolsó állomására, Debrecenbe. Magyarország második legnagyobb városa sokak számára a református nagy templomról, a virágkarneválról vagy éppen a nagy erdőről ismert. Debrecen azonban ennél sokkal több. Történelmi múltja, pezsgő kulturális élete, egyetemi hangulata és vendégszeretete miatt méltán tartozik az ország legkedveltebb úti céljai közé. Mai utitársam és idegenvezetőnk Borsos Flóra. Szia Flóra, köszöntelek a podgyászban.
2: Szia Inesz, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Debrecen története egészen különleges helyet foglal el Magyarország történelmében. Hogyan alakult ki a város, és miből nőtte ki magát az ország egyik legfontosabb településévé?
2: Debrecen története egészen a középkorig nyúlik vissza. Már akkor is fontos mezőváros volt, mert kiváló kereskedelmi útvonalak találkozásánál feküdt, így hamar jelentős vásárvárossá vált. Ide érkeztek a környék gazdái, kézművesei és távolabbról jövő kereskedők is, ami folyamatos fejlődést hozott a településnek. A 16. században aztán a reformáció egyik legfontosabb magyarországi központjává vált, és ez alapjaiban formálta a város arculatát. Nem csak vallási, hanem oktatási és kulturális szempontból is kiemelkedő szerepet töltött be. Debrecenben alakult ki az úgynevezett civis életforma is. Civis egyébként a latin civis szóból származik, és magyarul polgárt jelent. A civisek dolgos, takarékos, önálló polgárok voltak, akik nagy hangsúlyt fektettek a közösségre és az összefogásra. Ez a szemlélet évszázadokon át meghatározta a város fejlődését, és sokan úgy érzik, hogy ennek a nyomai ma is felfedezhetők Debrecen hangulatában.
1: És miért nevezik Debrecent a kálvinista Rómának?
2: Ezt a nevet azért kapta, mert évszázadokon keresztül a magyar reformátusság legfontosabb központja volt. A református egyház itt rendkívül erős szerepet töltött be, és a város életének szinte minden területére hatással volt. Ennek egyik legfontosabb jelképe a református kollégium, amely több mint 400 éve működik, és a magyar protestáns oktatás egyik legjelentősebb intézménye. Számos ismert tudós, író, politikus és egyházi személy tanult itt, ezért Debrecen valóban méltán érdemelte ki a kálvinista Róma elnevezést.
1: Ha valaki először érkezik Debrecenbe, hol érdemes elkezdeni a városnézést?
2: Én mindenképpen a Kossuth téren kezdeném a város felfedezését, hiszen ez Debrecen történelmi és közösségi központja. Már az első pillanatban megérzi az ember, hogy egy különleges városban érkezett. A hatalmas tér, a református nagy templom látványa és a környező történelmi épületek rögtön megmutatják Debrecen múltját és jelentőségét. Innen érdemes tovább indulni a Piac utcán, amely évszázadokon keresztül a város kereskedelmi életének központja volt. Régen itt tartották a híres debreceni vásárokat, ahová messziről érkeztek a kereskedők és a vásárlók. Ma már egy kellemes sétáló utca, ahol régi épületek, üzletek, kávézók és éttermek váltják egymást.
1: Beszéljünk egy kicsit a Kossuth térről, ami a város igazi központja. Mitől olyan különleges ez a tér?
2: Hát azért, mert itt egyszerre van jelen Debrecen történelme, kultúrája és a mai városi élet. A tér legmeghatározóbb épülete természetesen a református nagy templom, amely nem csak Debrecen jelképe, hanem a magyar történelem egyik fontos helyszíne is. A templom előtt található Kossuth Lajos szobra is, amely arra emlékeztet bennünket, hogy 1849-ben Debrecen rövid időre az ország politikai központja lett. A tér másik fontos épülete a Városháza, amely szintén a város régi polgári hagyományait idézi. De a Kossuth tér nem csupán egy történelmi emlékhely, hanem ma is élő pezsgő közösségi tér. Egész évben rendezvényeknek, ünnepi programoknak, koncerteknek és vásároknak ad otthont. Télen pedig adventi fényekkel és karácsonyi vásárral telik meg, nyáron pedig sokan itt találkoznak, pihennek, vagy innen indulnak esetleg felfedezni a várost.
1: És ha innen tovább indulunk a Piac utcán, milyen látnivalókra érdemes figyelni?
2: A Piac utca egy olyan hely, ahol szinte minden lépésnél találunk valamilyen érdekességet. Érdemes nem csak a kirakatokat nézni, hanem felfelé is figyelni, mert a régi épületek homlokzatai sokat mesélnek Debrecen múltjáról. Számos olyan történelmi házat láthatunk, amelyek a régi civisváros hangulatát idézik. A civis építészet egyik jellegzetessége a praktikus, egyszerű, de mégis karakteres polgárházak világa. Ezek az épületek jól tükrözik azt az életformát, amely évszázadokon keresztül meghatározta Debrecen, a szorgalmas, önálló városi polgárok világát.
1: Debrecen jelképe kétségtelenül a református nagy templom. Mitől olyan fontos ez az épület a város és az egész ország számára?
2: A református nagy templom nem csak Debrecen legismertebb épülete, hanem az egész magyar történelem egyik meghatározó helyszíne is. Már a méretei is lenyűgözőek, ugyanis ez Magyarország legnagyobb református temploma, egyszerre közel 2000 ember befogadására alkalmas. De ami igazán különlegessé teszi, az a történelmi szerep. 1849-ben a szabadságharc idején Debrecen egy rövid időre az ország fővárosa lett, és ebben a templomban mondta ki az országgyűlés a Habsburg ház trónfosztását. Ugyanitt hirdette ki Kossuth Lajos a függetlenségi nyilatkozatot, így a templom nem csak vallási, hanem nemzeti emlékhely is. Érdemes belülről is megnézni, mert a református templomok visszafogott szépsége egészen más hangulatot áraszt, mint a gazdagon díszített katolikus templomok. Ugye eddig a korábbi adásokban általában gazdagon díszített templomokról beszéltünk. Egyébként a látogatók felmehetnek az egyik toronyba is, ahonnan csodálatos kilátást nyílik a belvárosba. És jó időben, hát az Alföldön vagyunk, úgyhogy igencsak messzire el lehet látni.
1: A templommal szemben áll a református kollégium is, amit már az előbb említettünk.
2: Így van, és tulajdonképpen ez a kettő elválaszthatatlan egymástól. A református kollégium több mint 400, sőt közel 500 éve működik, hiszen 1538-ban alapították, és a magyar oktatás egyik legfontosabb intézménye. Nem véletlenül nevezik a magyar protestáns művelődés fellegvárának, ugyanis évszázadokon keresztül itt tanultak azok a fiatalok, akikből később tanítók, lelkészek, tudósok, írók vagy politikusok lettek. A kollégium falai között tanult például Csokonai Vitéz Mihály, Arany János és Moritz Zsigmond is, de sok más ismert személyiség is kötődött az intézményhez. A látogatók majd nagyon érdekes múzeumot járhatnak be, ahol bepillantást nyerhetnek a régi diák életbe. Az egyik legizgalmasabb része számomra a történelmi könyvtár, ahol több százezer kötetet őriznek, köztük olyan könyveket is, amelyek több száz évesek. Úgyhogy az ember itt szinte érzi, hogy mennyi tudás és történelem gyűlt össze egy helyen vagy egy épületben.
1: Debrecen kulturális élete is rendkívül gazdag. Ha valaki szeret múzeumokba járni, melyiket ajánlanad elsőként?
2: Egyértelműen a Déri Múzeumot. Ez Debrecen egyik legismertebb kulturális intézménye, és szerintem azoknak is élményt nyújt, akik egyébként nem járnak rendszeresen múzeumba. Már maga az épület is impozáns, de ami igazán különlegessé teszi, az a rendkívül sokszínű gyűjteménye. Találunk itt régészeti leleteket, néprajzi kiállításokat, helytörténeti emlékeket és képzőművészeti alkotásokat is. Megtekinthető például Déri Frigyes, ugye a múzeum névadója, egyik felbecsülhetetlen értékű, 400 műtárgyból álló ókori Egyiptom gyűjteménye, ami a Déri Múzeum egyik legnépszerűbb része. Nem véletlenül, hiszen a középpontjában két színes szarkofág áll, amelyből az egyik egy 3400 éves múmiát takar. Érdekesség, hogy a múmia nemét nem tudták biztosan megállapítani, így 2012-ben CT vizsgálatnak is alávetették a debreceni kórházban, ahol bebizonyították, hogy az illető férfi. A múzeum azonban leginkább Munkácsy Mihály Krisztus trilógiájáról ismert. Sokan kizárólag ezért utaznak Debrecenbe, hiszen ez a világ egyik legismertebb festményegyüttese.
1: És nem csak, hogy legismertebb, de egy különleges festményről van szó. Miért ilyen különleges?
2: Elsősorban azért, mert három monumentális alkotásról beszélünk, amelyek együtt mesélik el Krisztus szenvedés történetét. A Krisztus Pilátus előtt a Golgota és az Ecce Homo, magyarul íme az ember, nem csak méretükben lenyűgözők, hanem abban is, hogy Munkácsi a szereplők érzelmeit, tekintetét és mozdulatait is ábrázolta. Érdekesség, hogy a három festmény hosszú időn keresztül különböző országokban volt, ezért sokáig nem is lehetett őket együtt látni. Ma viszont Debrecenben egymás mellett tekinthetők meg, ami nemzetközi viszonylatban is ritkaságnak számít. Akkor is érdemes megnézni őket, ha valaki nem különösebben érdeklődik a vallási témák iránt, mert művészeti élményként is egészen kivételesek.
1: Debrecent nem csak történelmi emlékei miatt szeretik a látogatók, a nagy erdő is a város egyik jelképe. Mit talál itt az, aki egy kis kikapcsolódásra vágyik?
2: A nagy erdő szerintem az egyik legjobb példája annak, hogy hogyan lehet egy nagyvárosban természetközeli környezetet kialakítani. A nagy erdő az nem egyszerűen egy park, hanem egy hatalmas zöld terület, ahol minden korosztály talál magának programot. Itt található az akvatikum, élményfürdő és termálfürdő, amely egész évben népszerű, de ugyanitt van az állatkert, így a családok számára is remek úti cél. Nagyon különleges a nagyerdei víztorony is, amelyet az elmúlt években kulturális központtá alakítottak. Nyáron koncerteket, kiállításokat és különböző rendezvényeket tartanak itt, a tetejéről pedig remek kilátás nyílik a környékre. De persze nem szabad megfeledkezni a Debreceni Egyetem ikonikus épületéről sem, illetve az előtte húzódó park és a Szökőkút talán a város egyik legtöbbet fényképezett helyszíne. Nyilván ez azért is így van, mert a diplomaosztók után a végzett diákok megfürdenek a Szökőkútba, amiről előszeretettel osztanak meg fotókat is.
1: És ha egy nyári délután kellene eltöltened Debrecenben, akkor te mit választanál?
2: Hát én biztos, hogy a Déri Múzeumot választanám egyébként. Utána átsétálnék az előbb említett nagy erdőre, úgyhogy ez szerintem egy tökéletes párosítás lenne. Először egy kis kultúra, majd egy kellemes séta a fák között, vagy a Békás-tó partján. A nap végén pedig biztos, hogy a belvárosba beülnék egy hangulatos teraszra, és akkor így egyetlen délután alatt Debrecennek egyszerre megismerném a történelmi, a kulturális és a természetközeli arcát is.
1: És ugye Debrecen egész évben pezsgő kulturális életet él. Mely rendezvényeket ajánlanád azoknak, akik szeretnék igazán megtapasztalni a város hangulatát?
2: Szerintem, ha Debrecenre gondolunk, akkor mindenkinek először a debreceni virág karnevál jut az eszébe, de ezen kívül is rengeteg program várja az érdeklődőket. A Campus Fesztivál például mára az ország egyik legnagyobb könnyűzenei fesztiváljává nőtte ki magát, ahol nem csak magyar, hanem nemzetközi előadók is fellépnek, és több napon át pezseg az egész város. Ha valaki inkább a nyugodtabb, gasztronómiával és kulturális élményekkel összekötött programokat kedveli, annak a debreceni bor és jazz napokat ajánlanám. Ez egy igazi hangulatos esemény, ahol kiváló borokat lehet kóstolni, miközben élő jazz koncertek szólnak a nagy erdőn. Télen pedig teljesen más arcát mutatja a város. Az adventi időszakban a Kossuth tér ünnepi díszbe öltözik, karácsonyi vásár, fényfestések és kulturális programok várják a látogatókat.
1: Ahogy te is említetted, a virágkarnevál talán a legismertebb rendezvénye Debrecennek. Mitől vált ennyire különlegessé?
2: Valószínűleg attól vált különlegessé, hogy egyszerre ötvözi a művészetet, a hagyományokat, a közösségi élményt és az ünnepi hangulatot, és hát iszonyatosan látványos. A debreceni virágkarnevál több mint 50 éves múltra tekint vissza, és mára nem csak Debrecen, hanem egész Magyarország egyik legismertebb rendezvényévé vált. A leglátványosabb része természetesen a virágkocsik felvonulása, amelyek hatalmas méretű, különleges kompozíciók és elkészítésükhöz több százezer szál élő virágot használnak fel. Ezek a kocsik minden évben egy-egy aktuális témát, történelmi eseményt vagy kulturális értéket jelenítenek meg, ezért tulajdonképpen mozgó virágalkotásoknak is tekinthetjük őket. A karnevál azonban sokkal többről szól, mint magáról a felvonulásról, bár egyértelműen ugye a felvonulás a központi része. Ugyanis ilyenkor az egész város ünnepi díszbe öltözik, megtelnek az utcák zenével, táncosokkal, fellépőkkel és látogatókkal. A programokat magyarországi és nemzetközi művészeti csoportok, fúvós zenekarok, néptáncegyüttesek és különböző előadók teszik még színesebbé.
1: És egy debreceni kirándulás természetesen nem lehet teljes a helyi ízek nélkül. Mit érdemes megkóstolni, ha ott járunk?
2: Hát, ha Debrecenről beszélünk, akkor az első étel, ami szinte mindenkinek eszébe jut, az a debreceni páros kolbász. Ez az egyik legismertebb magyar kolbászfajta, amelynek jellegzetes, enyhén füstös és fűszeres ízét messze földön is ismerik. Leggyakrabban roston sütve, vagy grillezve kerül az asztalra, esetleg fűzve, friss kenyérrel, mustárral és savanyúsággal. Bár ma már az ország számos pontján készítik, eredete Debrecenhez kötődik, ezért szinte kötelező megkóstolni, ha a városban járunk. A hajdúság gasztronómiája egyébként ennél jóval gazdagabb. A környék egyik legismertebb fogása a hortobágyi húsos palacsinta, amelyet sok külföldi turista is kifejezetten keres. A sós palacsintába fűszeres húsos töltelék kerül, amit gazdag paprikás szósztal öntenek le. Igazán laktató, klasszikus magyar étel. Emellett érdemes megkóstolni a slambucot is, ami eredetileg pásztorétel. Burgonyából, szalonnából, hagymából és tésztából készül bográcsban, és bár egyszerűnek tűnik, a hagyományos elkészítésének köszönhetően egészen különleges ízvilága van. Ha pedig valaki az édességeket kedveli, akkor Debrecenben is több kiváló nagymúltú cukrászda működik.
1: És mielőtt elköszönnénk, szeretném elkérni a mai adás titkos tippjét. Ha egyetlen olyan helyet ajánlhatnál Debrecenben, amely talán nincs benne minden úti könyvben, akkor melyik lenne az?
2: Én ezúttal az irodalom kedvelőknek szeretnék kedvezni, és azt javasolnám, hogy induljunk el egy sétára Szabó Magda nyomában. A Debrecen híres szülötte volt a Kossuth díjas író, és 1000 szállal kötődött a szülővárosához. Családja történetét, gyermek és ifjúkora emlékeit számos regényében örökítette meg, melyek a mai napig az olvasók nagy kedvencei. Egyébként Szabó Magda az egyik legnépszerűbb és legtöbbet fordított magyar író, akinek az Ajtó című regénye 2015-ben felkerült a New York Times 10-es listájára. Regényein keresztül pedig a világ számos pontjára vitte szülővárosa Debrecen hírnevét. Érdemes például felkeresni a sétánk során a Dóczi gimnáziumot, ahol tanult, vagy azokat a városrészeket, amelyekhez gyermekkori emlékei kötődnek, valamint a Szabó Magda emlékházat is, ahol bepillantást nyerhetünk az írónő életébe és világába. Biztos egészen különleges élmény élőben is látni azokat a helyszíneket és környezetet, amelyek a művet inspirálták, vagy amelyekből a művek születtek.
1: Debrecennel ma nyári utazásunk végére értünk. Az elmúlt hetekben együtt fedeztük fel Magyarország történelmi városait, kastélyait, várait, a Balatonpart hangulatát, a Dunakanyart és számtalan különleges látnivalót. Flóra, nagyon szépen köszönöm, hogy végigkísértél bennünket ezen az utazáson, és megosztottad velünk a történeteidet, érdekességeidet és személyes ajánlásaidat.
2: Én is köszönöm, hogy itt lehettem veled, és remélem, hogy a hallgatóknak kedvet csináltam egy magyarországi kiránduláshoz, vagy esetleg egy nagyobb magyarországi nyaraláshoz.
1: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy egész nyáron velünk tartottak a podgyászban. Reméljük, hogy sikerült kedvet csinálnunk néhány új úti cél felfedezéséhez, és hogy hamarosan személyesen is ellátogatnak ezekbe a csodálatos magyarországi városokba. Találkozunk jövő nyáron is, amikor újabb utazásokkal, újabb történetekkel és újabb élményekkel várjuk Önöket. A viszonthallásra!

0: vakarom bőröm sajgó sebei, lassul a DJ, sercek a bakelé.
1: Egy ikonikus zenekar, egy ikonikus dal, ez volt a Senki sem menekül a Quimby-től, és egyébként, ha már zene, akkor ugye a kora délelőtti órákban említettük, hogy a recorder.blog.hu weboldalán megjelent egy fotógaléria a Carson Coma rendszerváltó nagy koncertjéről a Budapest Parkban. No, azóta pedig megjelent egy újabb fotógaléria, csak most Pogány induló első önálló koncertjéről, szintén a Budapest Parkban, akár ezt is le lehet csekkolni. Például megjelentek a színpadon Betonhofi, VZS, Echo, Gráza és a Pornograszt is, úgyhogy unatkozni nem fognak akár zenehallgatás közben, vagy akár sorozatajánlgatás közben, mert ugye az előző órában említettük, hogy a Telex After Streaming ajánlója segítségével mi is tudunk ajánlani néhány olyan sorozatot, amit a szeptemberi estéken akár otthon is meg tudunk nézni. És amiket már említettük, volt a Suttogó, eredeti címén a The Whisperman, illetve a Sötét anyag második évada, az pedig akkor angol címen Dark Matter, és ugye mind a kettőnek van egy eredeti regénye is, úgyhogy akár, hogyha nem vagyunk sorozatosok, akkor az eredeti könyvet is el lehet olvasni. Na de ezen kívül érkezik a Felnőttek második évada is a Disney Pluszon. A Jó barátokhoz hasonló együttlakós szitkom Z-generációs változataként jellemezhetnénk az FX tavaly indult Felnőttek című sorozatát, ami 5 New Yorki 20 éves barát életéről szól. Samir, Billy, Paul Baker, Issa és Anton Samir gyerekkori otthonában élnek együtt, miközben próbálnak navigálni a munka, a randizás, a párkapcsolatok és a családjaik közt. Ben Cronenwald és Rebecca Shaw sorozatához augusztus 28-án jött meg az új évad, ami ott veszi fel a fonalat, ahol az első abba hagyta. De a Variety kritikája szerint közben magabiztosabbá és érzelmileg is összetettebbé vált. Ráadásul vendégszereplőként feltűnik benne a Stranger Things-ben Dustint játszó Keaton Matarazzo és Susie Essman, amerikai humorista is. Úgyhogy, ha felkeltette az érdeklődésüket, meg lehet nézni a második évadot a Felnőttekből, illetve ugye akkor bepótolni az elsőt is, mielőtt még elkezdenénk nézni a második évadot. De egyébként érkezik, vagyis hát már megérkezett a Robot Csirke is, az Adult Swim univerzum egyik legelborultabb és legismertebb darabja, amiben bármi megtörténhet, például az is, hogy Optimus fővezért prostatarák szűrésre küldik. A kultikus Stop Motion sorozat idén 25 éves, a jubileumra időzítve ezért ledobtak hozzá egy külön kiadást. Ez az előzetes alapján valódi ajándék a kemény vonalas Adult Swim rajongóinak, hiszen a csatorna közel összes karaktert összeboronálták hozzá. Például feltűnnek az Aqua Teen Hunger Force, Harvey Birdman, Moral Oral és a Mosoly ZRT arcai is, akik egy óceánjáron ünneplik meg a Robot Csirke születésnapját. Úgyhogy az HBO Maxon akár ezt is meg lehet már nézni. Végül pedig, hogy egy kicsit eltávolodjunk az amerikai, angol eredetű sorozatoktól, már augusztus 31-én megkezdődött a Most Wanted, ugyanis folytatódik az RTL menekülős reality-je, amiben a cél, hogy Sebestyén Balázs, Fronár Fecó és Pápai Joci elkapjanak 24 párban menekülő hazai celebet, illetve hát ugye magyar celebet. A formátum specialitása, hogy a közönség alakíthatja a hajsza menetét. Az idei szezonban többek közt Trogár Sándor, Kabát Péter, Jakubcsek Gabriella, Svábi András és kutyája, Pumpet Gabó, Gáspár Laci, Valkusz Milán, illetve Viszperton is szerepelnek. A tavaly indult műsorban a celebek ismét pénz és telefon nélkül menekülnek narancsárga rabruhában, a nézők pedig úgy alakíthatták az eseményeket, hogy az augusztus alatt zajlott forgatás során bárki jelenthette a közösségi felületeken, hogy telefonon, ha meglátták valamelyik szökevényt. Egyébként az RTL Pluszon elérhető a tartalom, úgyhogy nyugodtan lássanak bele, akár ebbe is, ha inkább az eredeti magyar realityket szeretnék nézni, így a szeptemberi esti órákban. Nálunk pedig most akkor a Telex After streaming ajánlójából ennyi. Folytatjuk továbbra is zenével, érkezik Mohamed Fatima és a Ragyog a szívem.

11 óra 52 perc a pontos idő, és még mielőtt búcsúzna a délelőtti csapat, van itt kettő fontos értesítésünk, amit azért érdemes elmondani. A Moravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség értesíti mindazokat a magyar nemzetiségű szlovén állampolgárokat, akik még nem rendelkeznek nemzetiségi választójoggal, de szeretnének élni ezzel a jogukkal, hogy a tomi.lebar@muravidek.si e-mail címen, vagy a 031-671-005-ös telefonszámon kérjenek tájékoztatást a nemzetiségi választási névjegyzékbe való felvétel eljárásáról. Amennyiben nemzetiségi választójogukkal már a közelgő helyi választásokon szeretnének élni, javasoljuk, hogy a névjegyzékbe való felvételt legkésőbb 2026. október 23-áig kezdeményezzék. Tehát kettő elérhetőség van, amin további tájékoztatást lehet kérni. tomi.lebar@muravidek.si, ez az e-mail cím, vagy 031-671-005-ös az a telefonszám, amit még hívni lehet. És hogyha a közelgő helyi választásokon szeretnének élni ezzel a nemzetiségi választójogukkal, akkor legkésőbb október 23-áig kezdeményezzék ezt a névjegyzékbe való felvételt. Ezen kívül pedig a Lendvai Kétnyelvű Középiskola értesíti a Muravidék egynyelvű középiskoláiban tanuló diákokat, hogy a 2026-27-es tanévben is lesz fakultatív magyar nyelvoktatás, amelyre még szeptember 11-éig jelentkezhetnek saját iskolájukban, ahol a csoportok kialakulása után információt kapnak a tanítás kezdetének időpontjáról. Tehát, ha valaki egynyelvű iskolában tanul Muravidéken, de szeretne továbbra is magyar nyelvet tanulni, akkor még szeptember 11-éig lehet jelentkezni a saját iskolájukban, és akkor ott majd a csoportok kialakulása után információt kapnak a tanítás kezdetének időpontjáról. Mi pedig akkor ezzel a kettő értesítésünkkel búcsúzunk Önöktől, hamarosan már déli 12 óra, ez pedig nem jelent más, mint déli krónikát. Várja majd Önöket Oletics Zsuzsa és a délutáni műsorvezető Donner Tímea. A délután folyamán ugye lesznek még jobbnál jobb zenék, jobbnál jobb műsorok, vár Önökre a terepjáró is, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz maradni. Mi pedig köszönjük szépen a megtisztelő figyelmüket a délelőtti órákban. A zenei szerkesztő és egyben a délelőtti hangtechnikus kolléga itt a stúdióban nem más volt, mint Lebár Teodor, a híreket Oleti Zsuzsa szerkesztette, műsorvezető Göncz Tamara. További kellemes napot kívánunk, további kellemes rádiózást mindenkinek.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Az elmúlt 24 óra fontosabb történéseit Donner Tíme a műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műsor műszaki feltételeit Lebár Teodor hangtechnikus biztosítja. Köszöntjük hallgatóinkat! Hírösszefoglalunk főbb témáiról, először csak egy-egy mondatban.
2: Szlovéniába érkezik szerdán az izraeli külügyminiszter.
1: Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőti felszólalásával kezdődik hétfőn az országgyűlés őszi ülésszaka.
2: Az Európai Bizottság elnöke Grönlandra látogat.
1: Nagy arányú győzelmet aratott a szélső jobboldali Alternatíva Németországnak párt 100 Anhalt tartományban.
2: 2026-ban Észtország a világ legjobb országa az életminőség szempontjából.
1: Ennyit bevezetőül, és már is rátérünk a részletek ismertetésére. Élükön egy szlovén vonatkozású diplomáciai hírrel. Tartsanak velünk a folytatásban is, számítunk figyelmükre. Népes gazdasági delegáció élén Szlovéniába érkezik szerdán az izraeli külügyminiszter. Gideon Szár hivatalos szlovéniai látogatása történelmi jelentőségű esemény, amelynek legfőbb apropója az első jubianai izraeli nagykövetség megnyitása szeptember 9-én. A látogatást Tane Kaiser szlovén külügyminiszter is megerősítette, jelezve a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok látványos felmelegedését.
2: A delegáció érkezésének deklarált célja a kétoldalú tudományos, technológiai és gazdasági együttműködés elmélyítése. A látogatás alkalmat teremt arra, hogy Izrael megerősítse pozícióit az Európai Unióban és a NATO-ban, miközben Szlovéniával új pragmatikus alapokra helyezi a partnerséget. A két ország viszonya azután rendeződött, hogy Szlovéniában a Janez Janša vezette jobb-közép kormány került hatalomra. Ezt megelőzően a Robert Golob film jelezte, korábbi bal-közép kabinet alatt a kapcsolatok mélypontra süllyedtek, miután Szlovénia 2024-ben elismerte a palesztin államot és szankciókat, illetve beutazási tilalmakat fontolgatott izraeli tisztségviselőkkel szemben. A helyzetet az országon belüli komoly politikai megosztottság is fokozza. Míg a kormány az Izraellel való kapcsolatok szorosabbra fűzésén dolgozik, addig Nataša Pirc Musar, liberális államfő, élesen bírálja a kabinet döntéseit, és szolidaritásból korábban a palesztin zászlót is felvonatta az elnöki palotára. Szlovéniában tüntetéseket hirdettek meg az izraeli nagykövetség megnyitása ellen, válaszul Izrael palesztinokkal szembeni katonai fellépésére és a gázai konfliktusra.
1: A Finance gazdasági szaklap számításai szerint, amennyiben a kormány nem változtat a jövedéki adó árképzésén, a gázolaj ára literenként körülbelül 14 centtel emelkedhet kedden, amivel elérheti az 1 euró 95 centes szintet.
2: Ez a drágulás átlépni a korábbi csúcsokat és új történelmi rekordot jelentene a szlovéniai dízelárak tekintetében. Az üzemanyagárak végső alakulása azonban még függ attól, hogy a kormány az utolsó pillanatban végrehajt el piaci ársokkot tompító intézkedést.
1: Augusztusban 4951 személygépkocsit helyeztek először forgalomba Szlovéniában, ami 15,9%-kal több, mint a tavaly augusztusi hasonló időszakban. A legkelendőbb márkák a Volkswagen, a Renault és a Skoda voltak.
2: A 8. hónapban 1649 teljesen elektromos autót adtak el, szemben a tavalyi augusztusi 451-jel. Ez 265,6%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, ami rendkívül dinamikus bővülést mutat a teljesen elektromos autók piacán. A szlovéniai trend jól illeszkedik a tágabb európai képbe is, ahol 2026-ban a tisztán elektromos tágabb európai képbe is, ahol 2026-ban a tisztán elektromos autók piaci részesedése

0: ETS globális listán, különösen jól teljesített a diplomások karrier előmenetele, valamint a megtérülés kategóriájában.
1: A Lendvai Színház és Hangversenyterem pénztáránál ma és szerdán délelőtt 9-től 15 óráig, kedden 9-től 16 óráig lehet bejegyezni a szlovén bérletek meghosszabbítását a 2026-27-es színházi idényre.
0: Azok az érdeklődők, akik újonnan váltanák ki a bérletet, ezt szeptember 10-től 12-ig tehetik meg 9-től 15 óráig, illetve szombaton 9-től délig. A bérletára 75 euró, a nyugdíjasoknak, rokkantaknak 65 euró, diákoknak és egyetemistáknak 55 euróba kerül. Az intézmény vezetősége idén is változatos programot állított össze, amelyikben a vígjátékok mellett drámát is láthatnak Szlovénia kiváló színtársulatainak előadásában, akik Ljubljanából, Krányból, Celjéből, Novagoricából érkeznek.
1: Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik hétfőn az országgyűlés őszi rendes ülésszakának első ülése, írja a Magyar Távirata Iroda a parlament napi rendi javaslata alapján.
0: Az ülés 13 órakor kezdődik. A képviselők a kormányfő felszólalása mellett egy órán keresztül interpellálhatják a kormány tagjait, majd megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját is. A képviselők döntenek a független közmédia testület tagjairól, valamint vitáznak a költségvetés módosításáról.
1: Borna Szabolcs agrárminiszter bejelentette, hogy változtatni kívánnak a földtörvényen és a vadászati törvényen, mivel a termőföld használat és tulajdon szétválása jövedelmet szív ki az ágazatból, a vadgazdálkodás szabályozása pedig nem működött megfelelően.
0: A miniszter szerint a szeptemberben érkező vagyonadó elsősorban azokat fogja érinteni, akik befektetési céllal vásároltak jelentős földterületet, a tényleges gazdálkodókat nem.
1: 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Magyar Baptista Szeretett Szolgálat humanitárius csapata, amely helyi és amerikai partnerekkel napok óta a katasztrófa sújtotta térségben dolgozik, tájékoztatta a szervezet a Magyar Távirati Irodát.
0: A tervek szerint a következő napokban a Baptista humanitárius egység megpróbálja a magasabban fekvő településekre is eljuttatni a támogatást, miután a helyi partnerekkel felmérte az átmeneti táborokban élők szükségleteit. Rövidesen 10 víztisztító eszközt, gyógyszereket és takarókat juttatnak el a sárlavina által nagyrészt elpusztított területekre. A nepáli katasztrófavédelmi ügynökség adatai szerint a himalájai országban legkevesebb 1300 ember vesztette életét.
1: Az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen Grönlandra látogat, ezzel is jelezze, hogy az Unió továbbra is kiáll a sziget mellett, miközben az amerikai elnök Donald Trump többször is felvetette, hogy az Egyesült Államoknak meg kellene szereznie azt.
0: A látogatás részeként von der Leyen hétfőn várhatóan aláírja az Európai Unió és a Dán Autonóm Terület közös nyilatkozatát.
1: Nagy arányú győzelmet aratott a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak, azaz AfD párt a kelet-németországi Szász-Anhalt tartományban vasárnap tartott választásokon, de abszolút többséget nem sikerült elérnie, írja az AP amerikai hírügynökség.
0: Már a vasárnap esti exit pollokból is látszott, hogy a szélsőjobboldali párt tarolt és történetének legjobb eredményét érte el. Elon Musk technológiai vállalkozó gratulált az Alternatíva Németországért pártnak a Szász-Anhalt tartományban elért választási győzelméhez és együttműködést ajánlott neki. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke már aznap este reagált a hírekre és gratulált az AfD-nek földcsuszamlásszerű győzelemnek nevezve az eredményt. Az egykori magyar miniszterelnök azt írta, kapaszkodjatok meg, ez még csak a kezdet. Donátuszk lengyel kormányfő ezzel szemben megdöbbenését fejezte ki, és úgy fogalmazott, Lengyelországban csak idióták és árulók örülnek az AfD sikerének.
1: Vilmos herceg képviseli majd harmadik Károly királyt 5. Harald szerdai temetésén Oszlóban, jelentette be a Buckingham Palota. A BBC szerint a Walesi herceg mellett Anna hercegnő is részt vesz a búcsúztatáson. Ő azonban magánemberként, személyes minőségében lesz jelen. Anna ugyanis az új norvég uralkodó 8. Hákon keresztanyja.
0: Harmadik Károly távolmaradása nem szakítás a hagyományokkal. A brit uralkodó a kialakult gyakorlat szerint rendszerint nem vesz részt más államfők temetésén, hanem a királyi család egy másik magasrangú tagját küldi maga helyett. Károlyt ezért most fia és örökös

0: se Vilmos képviseli. A herceg 2025-ben Ferenc pápa temetésén is apja nevében vett részt.
1: Legalább 11 ember, köztük egy gyermek és két mentős is meghalt egy dél-libanoni falu ellen intézett izraeli légitámadásban, hétfőre virradóra számolt be a BBC, a libanoni állami hírügynökség értesülése alapján.
0: Az első támadásban 9 ember halt meg, ez röviddel éjfél előtt törölt el a földszínéről egy lakóépületet Kfar-Ruman községben. Egy további támadásban 2 mentőápoló halt meg, azt egy autó ellen intézte az izraeli hadsereg. Vasárnap előzőleg 7 ember halt meg izraeli légitámadásokban Dél-Libanonban. Ezt a támadást az izraeli hadsereg megtorlásként kommunikálta, miután állításuk szerint a Hezbollah az izraeli katonák által megszállt libanoni területeken állomásozó csapataik ellen dróncsapásokat hajtott végre.
1: A sporthírek előtt még arról, hogy 2026-ban Észtország a világ legjobb országa az életminőség szempontjából, éppen csak megelőzve Szingapurt és Malajziát. Az Egyesült Államok a 107. helyen áll a 184 országot tartalmazó listán Brazília és India mögött. A legjobb 20 ország felét Európa adja, míg a lista végén álló 20 ország közül 13 Afrikában található.
0: Az országok helyezése egy olyan összetett pontszámon alapul, amely 4 pillér: pénzügy és adózás, élhetőség és egészségügy, biztonság és stabilitás, valamint letelepedés és lehetőségek mentén összesen 24 mutatót vesz figyelembe. Az eredmények váratlan éllovasokat hoztak, a világ számos leggazdagabb országa messze lemaradt az élmezőnytől. Viszonylag alacsony helyezése ellenére az Egyesült Államok 2025-ben továbbra is több mint 1,3 millió új bevándorló vonzott külföldről.
2: Sport.
1: A Celje Pivovarna Laskó visszatért a legmagasabb szintre, és a megújult, immár 24 csapatos EHF kézilabda bajnokok ligája 2026-27-es szezonját egyből egy feszült hangulatú rangadóval indítja. A C csoportos szlovén együttes szeptember 9-én szerdán 18 óra 45 perckor lép pályára a Zágráb vendégeként Horvátországban. A zágrábiak mellett a dán Aalborg Handbold és a francia sztárcsapat a Paris Saint-Germain szerepel még ebben a négyesben. A hazai közönség előtt szeptember 17-én az Aalborg ellen mutatkoznak be a celjeiek az Latorog arénában. Folytatta páratlan sorozatát Molnár Martin a brit Forma 3-ban, miután Zsinórban 6. verseny hétvégén is dobogóra állt. A magyar versenyző továbbra is őrzi második helyét az összetettben, ráadásul jócskán faragott a hátrányán az éllovassal szemben. A nemzetközi sajtó dicshimnut zeng az olasz Andrea Kimi Antonelliről. A világbajnoki pontversenyben fölényesen vezető Mercedes pilóta a vasárnapi Forma 1-es olasz nagydíjon a 19. helyről rajtolva 26 előzést bemutatva győzött Monzában, és előnyét 66 pontosra növelte brit csapattársával a futamon második George Russell-lel szemben. Az utóbbi idők botrányai ellenére Gianni Infantino, a FIFA elnöke jövőre ismét indul az elnökválasztáson. A következő FIFA elnökválasztást a 77. FIFA kongresszuson tartják 2027. március 18-án a marokkói Rabatban. Újra választása esetén Infantino a 4. ciklusát kezdené meg, újabb megbízatása 2031-ig tartana. Az UEFA mindazonáltal továbbra is Infantino leváltását szorgalmazza.
3: Időjárás.
0: Ma sok lesz a napsütés, amelynek hatására 27 és 33 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
2: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az iskolák környékén ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért az új munkahét első hír összefoglalójába. Köszönjük figyelmüket, további szép napot, jó MMR rádiózást!

3 perccel múlt el 4:01, szép jó napot kívánok a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak. A 37. hetet kezdtük meg ezzel a hétfővel ebben az esztendőben. 2026. szeptember 7-e van hétfő délután, és az év 250. napja ez, amit éppen taposunk. Most már a délutánba léptünk át, úgyhogy ezzel a zenés órával folytatódik tovább a Muravidéki Magyar Rádió műsora. Természetesen lesz majd próza is, 1 órakor várjuk Önöket a legfrissebb információkkal, 2 tájban pedig átnézzük az egész délutáni tartalmat, számítunk figyelmükre. A zenei válogatást Király Boglárka készítette, a hangtechnikus Király Tomislav lesz a következő órákban, a műsorvezető pedig Donner Tímea. Mi itt leszünk, remélem Önök is jó rádiózást!

0: Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.
1: Hétfő délután van, köszöntöm a rádió hallgatókat. Egy óra a pontos idő, friss információk itt az MMR-en, aztán folytatjuk majd tovább a zenék sorát. Derült az ég Szlovénia felett, itt vidékünkön 27 fokot mutatnak a hőmérők, 25 fokot jelentenek Muraszombatból, 26 fok van a főváros környékén, Maribor 24 fokos, Koper 31 fok, a Kredaricán 16 fokot mértek legutóbb, ez a mostani helyzetkép. Derült napos időre számíthatunk a következő órákban is. Ennek köszönhetően még tovább emelkedhet a nappali felmelegedés, 27 és 33 fok között alakulhatnak a maximumok, írják. Aztán a holnapi napon is még hasonló időjárásban lesz részünk, illetve még szerdán is, de akkor már érződik a változás, csütörtökre, péntekre pedig megérkezik a lehűlés és az eső is, a mostani előrejelzések szerint. Ami Magyarország időjárását illeti, napközben sok napsütés várható, felhők alig lesznek az égen, esti persze nem fog, helyenként megélénkülhet a szél, és jelenleg 26 fokot mutatnak a hőmérők Lentiben és Zalaegerszeg környékén, Nagykanizsáról 27 fokot jelentenek, Szombathelyen 25 fok van Budapest környékén úgy szintén. Hát ilyen 30 fok körüli maximumokra számíthatunk nyugodtan. Holnap reggel friss lesz az idő, 5 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, persze a fagyzugos, hűvös hegyi vidékeken lesz majd a leghidegebb. Aztán kezdetben délen lehetnek vastag a fátyol felhők az égen, de ezek elvonultával szinte országszerte zavartalan lesz a napsütés és csapadék nem várható. A csúcshőmérséklet holnap 28 és 34 fok között alakul. Szerdára még melegebb lesz, 31-36 fokos, hát gyakorlatilag kánikulára lehet számítani. A front érkezte előtt, mert hogy szerda este érkezik majd egy hideg front, csapadék a késő délutáni esti órákban a Dunántúlon várható záporok, zivatarok formájában, de mondom, előtte még meleg napra készüljünk. Aztán csütörtökön a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, több helyen várható csapadék, a szél is megélénkül, és nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt az országban. A nyugati tájakon hát 17-23 fokos maximumokkal számolhatnak, keletebbre pedig még 25-31 fok is lehet akár. Ez vár ránk tehát a következő napokban. No, de vissza a mai naphoz. Orvos-meteorológiai szempontból nem várható fronthatás, viszont nagy a napi hőingás, hiszen az éjszakák már elég hűvösek. Az érzékenyebbeknél szédülés, illetve vérnyomás problémák fordulhatnak elő a nap folyamán. A napos idő jó hatással van a hangulatra és a közérzetre, érdemes némi időt a szabadban tölteni, mondják, hogy erős az UV-sugárzás, ha kellemetlennek érzik a napszúrását vagy a napsütését, akkor menjenek árnyékosabb helyre, de úgy gondolom, hogy így szeptemberben, főleg, hogy látjuk, hogy egy-két nap múlva érkezik a változás, érdemes kihasználni még a napos időt és a nap adta pozitívumokat, úgyhogy ennyit akkor erről, időjárásról, orvos-meteorológiáról, mindjárt az utakkal folytatjuk.
0: Közlekedési hírek.
1: Országszerte száraz utakon folyik a forgalom, de sajnos most sem zökkenőmentesen. Baleset miatt akadályozott a forgalom a gorenszkói autópályán a vodicei kijáratnál a karavánkák felől, aztán torlódik a forgalom sok helyütt a Steyr autópályán Domzsále felől Jubjana felé, aztán a tengermelléki autópályán Jubjana és Posztolyna között is torlódás van, ott egy fél órás késéssel is lehet már számolni. A dolenszkói autópályán Bics és Ivancs-Nagorica között szintén a főváros felé torlódnak a kocsik, és 2 kilométeres kamionsor alakult ki a Karavanke alagút előtt Ausztria irányába. A járművek állnak a forgalmi sávban, az arra járók legyenek körültekintőek, és a tengermelléki autópályán le van zárva a lassítósáv Szörmin és Dekáni között egy lerobbant jármű miatt. Ami a vidékünket illeti, nagyobb fennakadásokról nem jelentettek, radarra pedig ezúttal is az iskolák környékén lehet főreg számítani. Balesetmentes közlekedést, jó utat kívánunk! Köszönöm. 4,5 percben ennyi, akkor röviden az információkban időjárás, orvos, meteorológia és útviszonyok is szóba kerültek, de már zenével folytatjuk tovább. 1:42 után kicsivel pedig átnézzük a ma délutáni tartalmat.
2: Kulcs a kézben, zárom az ajtót.

4:02 a pontos idő, mindjárt zenével folytatjuk, és sok-sok zenét tudunk hallgatni a mai délutánon, ezt már így előre borítékolhatjuk. Ebben az órában majd az ünnepelteket köszöntjük még fel, aztán lesz friss zenei ajánlat is természetesen, és így érkezünk el délután 2 órához, amikor jönnek majd a friss hírek, aztán pedig megint csak zenével megyünk tovább. A terepjáró 3 órakor jelentkezik, ebben a helyi vonatkozású híreket hallgathatják meg, ezúttal szám szerint 2 lesz. Szüretelőktől hangos ma a Paphegy Dobronakon. Az ottani ampelográfiai kertben ugyanis ma kerül sor a Radgonska Ranina szőlőfajta szüretelésére, egyben pedig az újonnan telepített ampelográfiai kert megnyitójára. Az eseményre kilátogatott Horváth Dávid is. Aztán a Mura emberhátrányban is képes volt elcsípni egy pontot a listavezető Maribor otthonában. A naftára 2 idegenbeli mérkőzés vár a folytatásban. Részletek a terepjáróban majd Göncedittől 3 óra után, tehát ezekkel várjuk Önöket. Aztán megint csak zenével folytatjuk, 4-kor persze lesznek friss hírek, 4:15 után zöld zóna, 4:30 tájban gyerekgondolatok, és 5 órakor friss hírek megint csak. Aztán zenével folytatjuk, 6 órakor pedig hír összefoglalóval, a napi krónikával várjuk Önöket, melyet majd a Zenében otthon című összeállítás követ a vezetett műsorrész utolsó órájában. 7 óra előtt egy kicsivel búcsúzunk, majd aztán mondjuk a további tartalmat. Nagyjából akkor ennyi részünkről. Remélem mindenki megtalálja a kedvére valót, akár munkával, akár pihenéssel telik a napjuk, az biztos, hogy jó rádiózást kívánunk.

Szeptember 7-e van, már is az ünneplőket köszöntjük így fél kettő tájban. A reginák ünneplik névnapjukat, ez a női név késő latin eredetű, jelentése királynő. A szlovénban Márkó névnap van, a jelentése és az eredete a magyar nyelven a harcos jelzőből ered, amelynek használata az Árpád korban terjedt el, vagy latin olasz eredetű, és akkor Mars hadistenhez van valami köze, Mars hadistennek szentelt, talán így lehetne meg magyarázni. Mellettük még Admira, Begónia, Böngér, aztán Dusán, Dusánka és ennek változatai, Ivor, Kósa, Lél, Mábel vagy Mabella, Márkus, Márkus, Psziché, Rea, Rianna nevű ismerőseinket is köszönhetjük névnapjuk alkalmából, illetve mindazokat köszöntjük, akik születésnapjukat ünneplik. Legyen nagyon szép a mai napjuk így szeptember 7-én, és ha tehetik, akkor rádiózzanak velünk a folytatásban is. Másfél perccel vagyunk fél kettő után.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ma egy egészen különleges dalt hoztam, hiszen megérkezett a Mohácsi csata 500. évfordulójára készült rock musicalt felvezető dal, a főszereplő Szomor György, Félkarú óriás című újdonsága. Egy fiatal király, aki vállalja sorsát, és a hatalmas török túlerő ellenére sem hagyja magára az országot. Az alig 20 esztendős uralkodó szívével, lelkével, hittel hiszi, hogy népének élnie kell. Egy nemzet, amely történelmének egyik legsúlyosabb tragédiája után is talpon maradt. Ezt a történetet meséli el a Mindig itt leszünk Mohács 500 című rock musical. A helytállás, az áldozat és a remény érzéseit szenvedélyes rockzenei hangzással és nagyívű dallamokkal megjelenítő ősbemutatóra augusztus 29-én került sor Mohácson, majd szeptember 11-től tűzik műsorra Budapesten az Operett Színházban. A Félkarú óriás című új dalt a szerző Szomor György adja elő, az ifjú király, második Lajos apja, második Ulászló szerepében. A lírai mégis elementáris erejű rockballa, de egy olyan uralkodó belső vívódását tárja elénk, akinek vállát nyomasztja a korona súlya, miközben hatalma korlátozott, döntéseit mások befolyásolják. Ez a dal tehát egyszerre szól a tehetetlenségről, a felelősség terhéről és az emberi méltóság megőrzéséről. Érkezzen itt a napi frissben Szomor György és a Félkarú óriás.

is láncon tartanak, van szép börtönöm, szép ruhám. Úgy szólítanak, király, csak úcska jelmez bár.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: 13 óra 52 perc a pontos idő, hétfő délután van, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, remélem hallgatják a folytatásban is, jön még egy kis zene, kettőkor híreket mondunk, aztán megint csak zenékkel folytatjuk, kellemes délutánt.

0: a legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 14 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Ma kezdődött a novemberi helyhatósági választások aláírás rendje. Jelölteket vagy jelölt listákat a településen működő politikai pártok állíthatnak, de a választópolgárok is benyújthatják azokat. Ebben az esetben a jelöléseket a választópolgárok előírt számú aláírásával kell támogatni. A jelöltek ma kezdhetik a támogató aláírások gyűjtését is. A jelölés benyújtásához az egyéni választókerületekben a választások kiírásának napján a választópolgárok legalább 1%-ának aláírását kell összegyűjteni. A törvény minimum 30, maximum 1000 aláírást határoz meg. A 4 évvel ezelőtti választásokhoz képest fontos változás a polgármesteri és önkormányzati képviselői jelöltséghez szükséges támogató aláírások számának egységesítése, mutatott rá az illetékes miniszter. A héten, amikor Izrael megnyitja a nagykövetségét Szlovéniában, várhatóan folytatódik a heves vita a parlament külpolitikai és EU-s ügyi bizottságokban Szlovénia azon döntéséről, hogy blokkolja az izrael-ciszjordániai fellépéséről szóló közös uniós nyilatkozatot. Az ellenzéki Gibanye Svoboda, az SD és a Levica pártok által kért ülést a héten folytatni tervezik. A folytatás egyelőre nem szerepel a parlamenti programban, az ellenzéki képviselők pedig magyarázatot követelnek arra vonatkozóan, hogy kifoglalta el azt az álláspontot, hogy Szlovénia nem támogatja az izraeli telepek ciszjordániai bővítését elítélő közös uniós nyilatkozatot. Az ülésen Tone Kaiser azt állította, hogy nem vétóról vagy blokádról van szó, hogy a jelenlegi kormány alatt semmi sem változott a külpolitikai álláspontokban, és hogy Szlovénia továbbra is a korábbi stratégiát követi, a két állami megoldást és a közel-keleti békét szorgalmazva. Ma 13 órakor kezdődött a Magyar Országgyűlés őszi ülésszaka. Magyar Péter kormányfő felszólalása mellett a megye és kormány megbízott elnevezés visszaállításáról, valamint a miniszterelnöki illetményről is tárgyalnak. A képviselők tárgyalják azt a törvényjavaslatot is, amely a vármegye elnevezést megyére, a főispán megnevezést pedig kormány megbízottra változtatná vissza. Az előterjesztés a miniszterelnök illetményét is módosítaná. A képviselő kormányfő esetében havi bruttó 2,5 millió forintra csökkenne az összeg, ami jelenleg a házelnökével megegyező 3,8 millió forint. Döntés várható a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőjének és tagjainak megválasztásáról. A 10 tagú testületbe a kormánypárt 3, az ellenzék 2 képviselőt delegálhat, 5 szavazati joggal nem rendelkező tagját pedig a szakmai szervezetek küldhetik. Sport. Storeban felkészülési mérkőzésen játszik ma a szlovén női futszal válogatott. 16 órai kezdettel Norvégia lesz az ellenfél.
1: Időjárás.
2: Délután derült, napos időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 33 fok között alakul. Este nyugat irányából beborul az ég, északnyugaton kisebb záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, ma az iskolák körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Baleset következtében akadozik a tengermelléki stráda forgalma Brezovica és Vrhnika között Koper irányában, de akadozik szakaszonként a forgalom Vrhnika és Posztojna között Koper felé.
3: Nyolc rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

5 perc elmúlt 2:45. Következzék akkor a folytatásban egy-két programajánló, hiszen hétfő délután ezzel is tudunk szolgálni. Tényleg csak egy-kettő van egyébként, úgyhogy a héten szerdára van egy, amit már is tudunk ajánlani hallgatóink figyelmébe. Tisztelettel hívják Önöket a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának irodalmi estjére. Szeptember 9-én szerdán lesz ez 17 órakor a Lendvai Könyvtár olvasótermében. Az MMA rendes és levelező tagjainak elhangzik az ő, valamint a helyi magyarság képviseletében Bence Lajos, József Attila dője díjas költőműveiből készült vers és próza összeállítás. A szerzők és Császár Angéla, Jászé Mari díjas és érdemes, valamint kiváló művész előadásában. A zenei közreműködő pedig nem más, mint Sebestyén Márta, Kossuth és UNESCO díjas népdalénekes lesz, mindezt át a Lendvai Könyvtár olvasótermében a héten szerdán 17 órakor. Aztán még egy program, ez szeptember 19-én lesz majd, a 8. Kisfalusi Bográcsfesztet tartják meg, a Kisfalui Faluotthon előtt mindenkit szeretettel várnak, a kezdés 13 óra, a jelentkezési határidő pedig szeptember 12-e, Önöket is szeretettel várják. Are you,

Következik még egy programajánló. Az imént érkezett a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet tisztelettel hívja önöket. Meszelics László tervező grafikus 60. születésnapja alkalmából rendezett jubileumi kiállításának megnyitójára. A megnyitóra szeptember 9-én szerdán 19 órakor kerül sor a Lendvai Bánfi központban. A jubileumi tárlat válogatást mutat be Meszelics László plakátjaiból és egyéb grafikai alkotásaiból, átfogó betekintést nyújtva több évtizedes tervező grafikusi munkásságába. A kiállított művek alkotói világának sokszínűségét, valamint a tipográfia, a képi elemek és az egyéni vizuális megoldások sajátos találkozását tárják a látogatók elé. A kiállítás egyben lehetőséget kínál arra is, hogy közelebbről megismerjük azt az alkotói gondolkodást és grafikai látásmódot, amely Meszelics László munkásságát meghatározza. A kiállítás tehát szeptember 9-én szerdán 19 órakor nyílik majd a Lendvai Bánfi központban.

0: örökségünk.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok és csúcspontok, de nem nyáron. Helyette örökségünk, népünk évszázadai, Pannónia földjén Pincétől Pirániig világunk mozgatói vagy múltunk rejtélyei. A bejáratott időpontban válogatások a Kósa Ferenccel közösen megalkotott korábbi műsorainkból. Tehát mikor? Pénteken 16 óra után, ismétlés pedig vasárnap 21 órakor.
0: Örökségünk!

Majdnem 6 percen vagyunk 3:43 után, úgyhogy elkészült a terepjáró, hamarosan ezzel jelentkezünk. Két összeállítás lesz a mai helyi vonatkozású hírekben. Szüretelőktől hangos ma a Paphegy Dobronakon, az ottani ampelográfiai kertben ma került sor a Radgonszka Ranina szőlőfajta szüretelésére, egyben pedig az újonnan telepített ampelográfiai kert megnyitójára. És egy kis sport, a Mura emberhátrányban is képes volt elcsípni egy pontot a lista vezető Maribor otthonában. A naftára két idegenbeli mérkőzés vár a folytatásban. Ezekről lesz szó a mai terepjáróban. Horváth Dávid és Göncz Edit készítette az összeállításokat. 3 órakor kezdünk, tartsanak velünk!

0: szerettem.
1: Vedd ölbe, ringasd, énekelj! Szeptember 15-től újra várja a kisgyermekes családokat a Ringató Lendván. A foglalkozásokat minden második kedden délután 5 órakor tartják az MMNK melléképületében. További információ a Ringató a Muravidéken Facebook csoportban.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hétfői terepjáró hallgatóit. Szüretelőktől hangos ma a Paphegy Dobronakon. Az ottani ampelográfiai kertben ugyanis ma kerül sor a Radgonska Ranina szőlőfajta szüretelésére, egyben pedig az újonnan telepített ampelográfiai kert megnyitójára. Az eseményre Horváth Dávid is kilátogatott.

0: Szürethez illő muzsika szóval vette kezdetét a Szüret a Dobronaki Paphegyen. Lajter István, a helyi szőlő és bortermelő egyesület elnöke ismertette rádiónknak a részleteket.
1: Elérkezett a szüretnek az ideje, sőt, egy picit már késünk is, ugye, de hát mindig vannak bizonyos okok, hogy miért. Na, de most sikerült, úgyhogy dátumilag összehoztok, már a megszokott fölállításban vagyunk, azt mondom. A dobronaki kétnyelvű általános iskoláról vannak, úgy szintén a Göntérháziról, és a Pártosfalvi iskoláról is. Ezek mellett még a Rakicsányi mezőgazdasági iskolának a tanulói is részt vesznek ezen. Hát azok mellett persze az egyletnek a tagjainak egy része van itten, meg aztán a külső faluból szomszédos. Hát egyelőre csak úgy néz ki, hogy a turnis csehiek vannak itten. Valójában meg kell lennünk, mindig elégedetnek kell lennünk, főleg, hogyha minden meg volt csinálva, ugye, ami tőlenk telt. Hát a többi pedig a Jóistennek a dolga. Tudjuk, hogy az idei évben ugye a szárazság azért az kegyetlenül ölte, tehát én szerintem nem szabad túlságosan panaszkodni.
0: A fiatalok hamar munkához is láttak, és ügyesen szedték a szőlőt. Munka közben kérdeztük őket.
2: Tóth Lili Johanna vagyok a Pártosfalvi kétnyelvű általános iskolából, és nekem ez életem második szürete. Először a legjobb barátnőmmel, aki most a második sornál dolgozik, vele voltam egy szüreten, még másodikosként, és azt nagyon élveztem. Könnyebben fáradtam, de szerintem sokat tanultam, és most visszajönnek a régi szép idők, ahogy megint itt a szőlővel dolgozom. Hát nekem a tapasztalatom az az, hogy ez tényleg egy nagyon jó, hasznos és nagyon jó elfoglaltság, mert kint vagyunk a szabad levegőn, és tényleg itt nagyon jó érzés itt kint lenni most reggel, itt még minden harmatos körülöttünk. Igazából tapasztalt ez az, hogy gyázni kell az ollóval, amit használunk, mert hát elég éles, ugye. Más pedig így nem, ami, de tényleg nagyon jó.
3: Engem Török Ládennek hívják, 5 évesnek óta már születelek, és nekem ez nagyon jó élmény, szüret. Nekem mindig ez nagyon szép élmény volt, a szüret.
0: És mit szoksz általában szüretben csinálni? A szőlőt vágod, vagy valami más feladataid is szoktak lenni?
3: Legtöbbször, amikor még egy kicsi voltam is, akkor is egy kicsit szőlőt vágtam, de egy idő után így leuntam a szőlővágást. Szóval mondjuk ott is voltak, ahol mi szüretelünk, ott gesztenyefa is van, és akkor többször kisöcsémmel, és ott akkor gesztenyét szedtünk.
0: És szereted a szőlőt különben?
3: Hát igen, szeretem, csak a magokat nem szeretem.
4: Vid Magdics vagyok, 9. osztályos, Dobronakról, Dobronak kiskoráról jöttem. Én a szüretet nagyon szeretem, hiszen már nagyon régóta otthon is szüretülünk, és én ezt nagyon élvezem, a szüretet.
0: És milyen feladataid vannak a szüretekkor?
4: Legtöbbször, mikor szőlőt szedem, meg utána a gájbákot pakolom a prikolicára.
0: És nehéznek találod ezt a munkát?
4: A gájba pakolás az igen, de a szőlőszedést az se könnyű, de nekem nem olyan nehéz, nem olyan nehéz.
0: És milyen a hangulat most itt jelenleg ezen a szüreten? Hogy tetszik eddig?
4: Nagyon jó, hogy a barátaimmel vagyok, jó a muzsika, meg minden, jó.
0: Ádám, a Göntérházi KI tanulója, szintén megosztotta velünk gondolatait a szüret kapcsán.
5: Hát megmondom az őszintét, elsőnek még átgondoltam, hogy eljöjjek-e, de most, hogy itt vagyok, itt nagyon élvezem. Barátaimmal is meg vagyunk, szóval nagyon jó. Szüretelni bár ritkábban szoktam, de most tetszik. Göntérházáról jöttünk, 8-an vagyunk. Hát nekünk szőlőt kell szedni, a felnőtteknek majd később ugye le kell préselni, tehát nekünk csak le kell szedni egyelőre.
0: A szüret után pedig borlovagok és a muravidéki borkirálynő jelenlétében ünnepélyesen is megnyitották az új ampelográfiai kertet. A részletekről Lajter Istvánt hallják.
1: Most itt az újra telepítésnál, hogy hozzátegyem, főleg a rezisztens fajtákról fektettük a hangsúlyt, egy sort ültettünk a hagyományosba, azt mondom most az olasz rizling, aztán egy kis tramini, ez az ötötütőke, ugye szürke barát, illetve fehér burgonder, úgyhogy ezekből tettünk, de a nagyja az pedig a rezisztens fajták. Úgyhogy most jelen pillanatban 46 fajtánál tartunk. Ezek, tudjuk, hogy ellenállóbbak a a rothadásnak, a peronoszporának, aztán a lisztharmatnak, úgyhogy hát bízunk benne. De sajnos ugye ennek az amerikai kabócának, ez pedig a szakemberöktől függ, a vegyészöktől, ugye, vagy a biológ, tudom is én kitől, de nem tőlenk, annyi biztos. Mi próbálunk, megtesszük, amit meg lehet tenni, többi pedig a természetre lesz bízva.
6: A Mura emberhátrányban is képes volt elcsípni egy pontot a lista vezető Maribor otthonában. A naftára, mely pénteken hazai pályán a Radomlje ellen begyűjtötte a 3 pontot, 2 idegenbeli mérkőzés vár. Göncedit összefoglalója.
7: A Maribor a muraszombati csapat elleni mérkőzéssel lezárta az 5 meccses zárt kapus büntetést, mert még a korábbi szezonvégi olimpia elleni mérkőzés után kapta. Petar Stojanovic, aki néhány nappal ezelőtt erősítésként érkezett a Népligetbe, nem volt a keretben. Bumbic és González pedig sérülés miatt hiányzott. A Mura, amely kiesett a kupából, a múlt héten a 2. ligás Beltinci búcsúztatta őt, az elmúlt 5 mérkőzésen 4 verességet és egy döntetlent hozott össze. Mitja Möric vezetőedző a csapat újoncát, az olimpiától kölcsönbe érkezett Mateusz Dajcsár kapust a kezdőbe tette. A lilák azonban már a 2. percben vezetést szereztek, Csipamba fejes góljával. A folytatásban Karnicznik lövését Dajcsár hárította, de a Maribor tovább diktálta az iramot. Karnicznik ismét próbálkozott, az eredmény ekkor sem változott. 1 perccel a szünet előtt azonban a Mura egyenlített. Egy külső beadás után Kurtovics átirányította a labdát Kaszalóhoz, aki a bal oldalról matolta lyukkapust.

0: pontot. Miha Blažić szerint az utolsó harmadban elfogyott a csapat lendülete, és hiányzott az a fajta kreatív, kombinatív játék, amivel fel lehetett volna törni a Mura védelmét. Amikor a szerencse sem áll a csapat mellé, még fontosabbá válnak a pontos passzok és a váratlan taktikai húzások. A Mura jól védekezett, de a Maribornak ebből a mérkőzésből többet kellett volna kihozni. A legénység azon dolgozik, hogy még jobb, meggyőzőbb legyen. Ma nem sikerült, de jó úton haladnak, hangoztatta a 33 éves védő, akivel 9 év légióskodás után az NK Maribor 2028-ig szóló szerződést kötött.
1: Ja, na koncu, zadnji tretini nam je zmanjkalo malo sreće, malo te kombinatorike i oni su se dobro branili, ampak mogli bi istržiti već. Dosti dobrih stvari delamo, ampak stremimo k temu da smo še bolši. Danas nam nišlo, ampak mislim da smo na pravi poti.
0: A Maribor továbbra is a lista élén, de az üldöző Kopernek mindössze egy pont a hátránya, miután a hétvégén 1-0-ra nyert a címvédő Celje otthonában. A Naftára, mely a háromszoros mérkőzésen elszenvedett vereség után pénteken a Radomljevel szembeni 3-1-es győzelmének köszönhetően lendván tartotta a 3 pontot, és a 8. forduló után 10 pontjával a 6., 2 idegenbeli mérkőzés vár a folytatásban. Marosa és társai előbb a Brinje, majd a Koper otthonában játszanak, de a jövő héten a Lendva körzeti ligás Csente elleni kupameccsen is érdekelt lesz a csapat.
2: Kedves hallgatóink, a hétfői terepjáróban Horváth Dávid és Göncz Edit összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket!

Zsédenyi Adrián énekelt az imént, 3 perccel vagyunk 3:30 után. Ma nem várható fronthatás szeptember 7-ére, ezt írják. Többnyire napos időre számíthatunk, és tényleg szépen süt a nap itt vidékünkön, illetve szerte az országban. Az északabbi tájakon fordulhat elő gomoly felhőképződés, másút időnként fátyol felhők lesznek az égen. Számottevő csapadék nem várható, 25 és 32 fok között alakul a maximum érték. Orvos meteorológus szempontból ez alapvetően kedvező helyzet, sem hideg, sem meleg front nem vonul át felettünk, kifejezetten fronttal összefüggő panasz fokozódásra tehát nem kell számítani. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy minden frontérzékeny panaszmentes lesz, hiszen a fejfájástól a fáradtságig számos tünetet más tényezők is befolyásolhatnak. A délutáni meleg sokaknak kedvező, még hamarosan érkezik a változás, a 30 fok körüli hőmérsékletek viszont megviselhetik az idősebbeket, illetve a szív- és érrendszeri betegséggel élőket. Fáradékonyság, bágyadtság, csökkent koncentráció és nagyobb folyadék igény jelentkezhet őnáluk. Erre lehet számítani tehát a mai napon. Veszélyes időjárási jelenségre pedig nem, írja az orvos meteorológia. Ennyit akkor erről, a további tartalomról pedig annyit, hogy a zenék lesznek túlsúlyban. Nem sokára 3:45 körül a hét zene számát is meghallgatjuk, majd 4 órakor pedig természetesen érkezünk a friss hírekkel.

A hét zeneszámát hallgattuk meg az imént, egy értesítés következzék. A Lendvai kétnyelvű középiskola értesíti a Muravidék egynyelvű középiskoláiban tanuló diákokat, hogy a mostani tanévben is lesz fakultatív magyar nyelvoktatás, amelyre szeptember 11-ig jelentkezhetnek saját iskolájukban, ahol aztán a csoportok kialakulása után információt kapnak a tanítás kezdetének időpontjáról is. Eddig az értesítés, még egy kis zene, 10-11 perc múlva, délután 4 óra lesz, jönnek majd a friss hírek, a következő órában a zenék közt lesz majd zöld zóna, és lesznek gyerekgondolatok is.

0: Ilyen.
1: De zöld a rét már megint, kék az ég már nekint, előtted égek, pedig tudom, hogy égsz.
0: Ilyen. És ilyen is.

0: A legváltozatosabb zenék a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 16 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Évféltől ismét jelentősen emelkednek az üzemanyagárak Szlovéniában. A dízel ára ismét rekordmagasságba kerül, és a liter holnaptól 1,94 eurót tesz ki. A benzin ára is drágább lesz, egy liter újabban 1,67 eurót kerül. A fűtőolaj ára literenként 1,54 eurót lesz a következő hétben. Az árak szeptember 14-éig maradnak érvényben. A kormány nem változtatott a jövedéki adókon, amelyek már most is a dízelolaj megengedett legalacsonyabb szintjén vannak. Ha nem lenne szabályozás és mentesség mindkét adó alól, egy liter 95-ös benzin ára körülbelül 1,873 eurót lenne, az infrastrukturális és energiaügyi minisztérium számítása szerint. Egy liter dízel körülbelül 2,154 eurót, egy liter fűtőolaj pedig körülbelül 1,759 eurót kerülne, írta az STA. Bizonytalanná vált az új horvát elektronikus autópálya díjrendszer 2027. március 1-jére tervezett indulása, miután a közbeszerzési döntőbizottság megsemmisítette a rendszerhez szükséges internetes rendszer kialakítására kiírt közbeszerzés eredményét, írta a Jutarnyi Liszt. A D-com helyt adott a panasznak és megállapította, hogy a nyertes konzorcium által megjelölt szakemberek nem feleltek meg a pályázati feltételeknek, mert a kiírásban előírt műszaki végzettség helyett két más szakterületen diplomát szerzett szakembert neveztek meg. A HAC-nak most újra kell értékelni az ajánlatokat. Az eljárást akár még meg is semmisítheti, mivel a másik két ajánlat meghaladja a közbeszerzés becsült értékét. A Jutarnyi Liszt szerint a késedelem azért jelenthet kockázatot, mert az alkalmazás elkészítésére 6 hónapot irányoztak elő. Kezdeményezi a parlament feloszlatását a szerb kormány, ezzel megkezdődik az előrehozott parlamenti választások kiírásának hivatalos folyamata, közölte ma a szerb közszolgálati televízió. Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök korábban azt mondta, hogy az előrehozott választást október 18-án vagy 25-én tartják, legkésőbb pedig szeptember 9-én vagy 10-én írja ki a voksolást. A választási törvény szerint a voksolás kiírása és megtartása között legalább 45, legfeljebb 60 napnak kell eltelnie. A szerb haladó párt főbizottsága szombaton úgy döntött, hogy a választáson Alekszandar Vučić az Egyesült Szerbia elnevezésű listával indul, és Alekszandar Vučićot jelöli kormányfőnek. A következő rendes parlamenti választást eredetileg 2027-ben kellett volna megtartani. Alekszandar Vučić azonban az utóbbi hónapokban többször is előrehozott választást helyezett kilátásba. Sport. A kétszeres olimpiai bajnok Janja Garnbret edzője Roman Krajnik az STA-nak elmondta, hogy Garnbret egy versenyképesebb és változatosabb szezon tervez a sportmászásban. Garnbret célja, hogy megszerezze az olimpiai kvótát a 2028-as Los Angeles-i játékokra, a 2027. június végén Isztambulban megrendezésre kerülő európai játékokon, és első helyezéseket érjen el, mind a nehézségi, mind a bolderezési kategóriában. Csak az első helyezés jogosít fel az olimpiai jegy megszerzésére.
0: Időjárás.
2: A folytatásban is derült napos időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 33 fok között alakul. Este nyugat irányából beborul az ég, északnyugaton kisebb záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
1: Közlekedési hírek.
2: Baleset miatt akadozik a muravidéki autóút forgalma Pernica és Dragucsova között Dragucsova irányában. A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek egyéb fennakadást, ma az iskolák körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. Kamionok várakoznak a karavankák alagút előtt Ausztria felé.
0: Muravidéki Magyar Rádió.

0: Zöld zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
1: Köszöntöm a Zöld zóna hallgatóit. A divatipar a bolygó egyik legszennyezőbb ágazata, aminek egyik fő oka a textíliák festése. Ez az eljárás óriási mennyiségű vizet, energiát és vegyszert használ fel, és tartós nyomot hagy a környezeten. Vajon lehetne a színeket inkább a természetből kifőzni? Erről lesz szó ma. A szektor több mint 70 rendkívül mérgező vegyi anyagot használ a festési folyamat során, mondja Orr Jarkoni, a Colorifix vezérigazgatója és társalapítója a Euronews Earth-nek. Hozzáteszi, hogy ez a szám nem csak magukat a festékeket foglalja magába, hanem azokat a kiegészítő vegyszereket is, amelyek a színnek a szövethez való kötődését segítik. Közülük több mint 30 visszanyerhetetlen, vagyis akármit tesz a vízzel a használatuk után, a vízben maradnak, így végül az óceánban kötnek ki. Jarkoni szerint az iparág szintetikus festékektől való függése egészen a 19. századig nyúlik vissza, amikor a gyártók elfordultak a természetes alternatíváktól. Az ipar olcsó, hatékony kémiai megoldásokra állt át, amelyek sajnos általánosságban az élővilágra, így az emberre nézve is igencsak mérgezőnek bizonyulnak, mondja. Az ezekről a vegyi anyagokról való leválás lassan halad, elsősorban azért, mert hiányoznak a nagyipari léptékben is működőképes alternatívák. A Colorifix megközelítése közvetlenül a természet saját pigmenttermelő módszereit veszi kölcsön, anélkül, hogy ki kellene nyerni azokat a növényekből vagy állatokból. Mi azt az információt kölcsönözzük, hogy a pigment vagy a festékanyag hogyan keletkezik a természetben, magyarázza. A vállalat ezt a genetikai kódot baktériumokba ülteti be, amelyeket ezután fermentációs tartályokban tenyésztenek. Nagyon hasonlóan ahhoz, ahogy a sört készítik, de az alkohol helyett mi színt főzünk ki, mondja, amikor a festéket learatják, a biológiai eredetű színezék a szövethez való kötődést segítő biomasszával együtt kiváltja a hagyományosan használt szintetikus vegyszereket a festési folyamatban. Jarkoni szerint ez jelentős környezeti megtakarításokat eredményez, poliészter pamut keverékanyagokra vonatkozó adataikat hozza példaként. Biológiai eljárással több mint 77%-os víz, 51%-os energia és 31%-os kibocsátás csökkenést érünk el. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a természetes eredet önmagában nem jelenti azt, hogy egy termék biztonságos. A természetes nem egyenlő azzal, hogy nem mérgező, mondja, hozzátéve, hogy a Colorifix minden előállított festéket citotoxicitásra, bőrirritációra és allergén hatásra is tesztel, tehát jóval túlmennek a szintetikus festékekre vonatkozó szokásos vizsgálatokon. Nem akarjuk megismételni a múlt hibáit, amikor olyan megoldásokat erőltettek, amelyek elsőre jól néznek ki, de később súlyos problémákat okoznak, mondja. Kihívást jelentett az is, hogy a textilipar teljesítmény követelményeinek megfelelő festékeket állítsanak elő. A színeknek ellen kell állniuk a napfény okozta fakulásnak, ki kell bírniuk a többszöri mosást és nem dörzsölődhetnek át a bőrre. Több száz színt fejlesztettünk ki, mondja Jarkoni hozzátéve, hogy a Colorifix ma már teljes színskálát kínál a poliészterhez hasonló szintetikus szálakhoz. A pamut és más alapú szövetek esetében pedig egyelőre szűkebb, de folyamatosan bővülő palettát. Jarkoni szerint a Colorifix túllépett a kutatási fázison, és technológiáját már kereskedelmi forgalomban is alkalmazzák, több nagy divatmárka is átvette a megoldást. A cég emellett elkezdte festékeit készrekevert koncentrátumként szállítani, így a gyártóknak nem kell saját fermentációs berendezést telepíteniük. Mostantól koncentrátumként hozzuk forgalomba ezeket a termékeket. Ez azt jelenti, hogy a festőgépekben azonnal felhasználható formában tudjuk leszállítani őket, anélkül, hogy a helyszínen bármilyen további feldolgozásra szükség lenne, mondja. Jarkoni szerint sokat segített a cég ismertségének növelésében, hogy a Colorifix bekerült az Earthshot díj döntősei közé. Ez valóban ráirányította a figyelmet a megoldásunkra, és tudatosabbá tette a márkákat és a gyártókat, mondja. Azóta a világ minden tájáról megkerestek minket. Előretekintve Járkóni úgy véli, hogy a petrokémiai anyagokat azokra az esetekre kellene fenntartani, ahol nincs természetes alternatíva, és nem szabadna olyan ágazatokban, például a divatiparban széles körben alkalmazni őket. A színezék az egyik legrosszabb dolog, amit kőolaj alapú vegyipari anyagokból állíthatunk elő, hiszen a természet az összes létező szint megteremti, és a folyók mégis tiszták maradnak. Kedves hallgatóink, mára ennyi, egy hét múlva ismét Zöld Zóna.

0: Mindig eszek mindent.
1: Nekem Tolliba mamának van egy kis cicám, volt még egy is, az lészeket, pedig még rosszaság a kacsinyal, de másképp már okos. Mi lehet felmenni, és még van minket.
2: Nekem pont Zitócban van egy kutyám, egy nagy.
3: És tudsz vele játszani, vagy foglalkozni vele?
2: Igen.
3: Hogy lehet vele, Anna?
2: És az a neve, hogy Jetsz.
0: Az én...

8 perc múlva 5 órakor jönnek az újabb hírek, van még egy felhívás, a Termál Resort Lendava névadó pályázatot hirdet a lendvai parafinos termálvíz elnevezésére. A szervezők olyan eredeti, könnyen megjegyezhető nevet keresnek, amely jól kifejezi a lendvai termálvíz különlegességét és egyediségét. Bárki beküldheti a saját névjavaslatát, a legjobb ötletet pedig díjazzák majd. A pályázatra szeptember 22-ig lehet jelentkezni, a javaslatokat pedig a Termál Resort honlapján található online űrlapon várják. Ha tehát van egy jó ötletük arra, hogy milyen nevet viseljen Lendva különleges termálvize, érdemes pályázni, hát próbálják meg, veszteni valójuk nincsen, és talán akkor egy jó csengő nevet is kapnak majd. Ennyit akkor még erre az órára, megjön még némi zene, 5 órakor pedig híreket mondunk.

0: A legváltozatosabb magyar zene. A Muravidéki Magyar Rádióban. Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. A Lendvai Színház és Hangversenyterem pénzteránál még szerdán délelőtt 9-től 15 óráig, kedden 9-től 16 óráig lehet bejegyezni a szlovén bérletek meghosszabbítását a 2026-2027-es színházi idényre. Azok az érdeklődők, akik újonnan váltanák ki a bérletet, ezt szeptember 10-től 12-ig tehetik meg, 9 és 15 óra között, illetve szombaton 9-től délig. A bérlet ára 75 euró, a nyugdíjasoknak, rokkantaknak 65 euró, diákoknak és egyetemistáknak pedig 55 euróba kerül. Az intézmény vezetősége idén is változatos programot állított össze, amelyikben a vígjátékok mellett drámát is láthatnak Szlovénia kiváló színtársulásainak előadásában, akik Ljubljanából, Krányból, Celjeből, Novagoricából érkeznek. A Szlovén Újságírók Egyesülete úgy véli, hogy az RTV-ről szóló törvény javasolt módosítása a korábbi időközi módosításokkal már javított megoldásokhoz való visszatérést, a közmédia irányító testületeinek megújult politizálását, valamint a finanszírozás stabilitásának és kiszámíthatóságának csökkenését jelenti. Emellett az Európai Médiaszabadság törvényének potenciális megsértését is jelenti. A szövetség figyelmeztetett, hogy a javasolt megoldások ellentétesek az Alkotmánybíróság korábbi határozataival is. Csalódottak vagyunk amiatt, hogy a javaslattevő ezúttal sem foglalkozik egy olyan jogszabályi keretrendszer létrehozásával, amely lehetővé tenni a szlovén RTV számára, hogy alkalmazkodjon a média környezet és a fejlődés számos változásához, hanem főként a kormányzó politikusok kérésére vezet be kiigazításokat az irányításban és a finanszírozásban, írták egy sajtóközleményben. Ursula von der Leyen az EU elnöke 200 millió eurós partnerségi csomagot mutatott be Grönlandnak az amerikai érdeklődés közepette. Von der Leyen grönlandi mérföldkőnek számító látogatásának része, hogy támogatást ígért az energiára, a nyersanyagokra és az összeköttetésekre összpontosító projektekbe való befektetésre, jelentette az AFP hírügynökség. Az új EU-Grönland partnerségi csomag célja, hogy megerősítse a terület kapcsolatait az EU-val, méghozzá Donald Trump amerikai elnök folyamatos érdeklődése közepette. Látogatása során éles megjegyzést tett von der Leyen, amikor azt mondta, hogy a blokk teljes szolidaritást vállal Dániával és Grönlanddal, és Grönland jövője kizárólag Grönland népének a döntésén múlik. Ursula von der Leyen, Grönland miniszterelnöke Jens Friedrich Nielsen és Mette Frederiksen Dánia miniszterelnökével találkozott ma. Sport. Az olaszországi Modenába utazik holnap a férfi röplabda válogatott, ahol pénteken veszi kezdetét az Európa-bajnokság. A bronzérmet védő szlovén csapat pénteken Szlovákia ellen mérkőzik az A csoportban, ahol Svédország, Görögország, Csehország és Olaszország is szerepel.
2: Időjárás.
1: Délután derült, napos időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 33 fok között alakul. Este nyugat irányából beborul az ég, északnyugaton kisebb záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, ma az iskolák körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra tartók figyelmébe. Meghibásodott jármű miatt akadozik a Steyr autópálya forgalma Zsálec és Szentrupert között Ljubljana felé, a tenger melléki sztrádán pedig Unec előtt Koper irányában.

Csütörtökre megjön majd az ősz, írja az előrejelzés, érdemes talán már most tudatosítani, illetve készülni, hát valami zártabb ruházattal, meg esernyővel. A szerda este érkező front majd hullámot vet felettünk, ezt írja az előrejelzés. Ma igazán kellemes időben volt részünk, kedden és szerdán is kitart még a nyárias meleg. Szerdán többfelé 35 fokot mutathatnak majd a hőmérők, ezzel azonban vége szakad a kánikulának. A szerda este érkező hideg front több napon keresztül meghatározza majd időjárásunkat. Szerda délután eleinte nyugaton, estétől a Dunántúlon már egyre több helyen kialakulhat záporzivatar, majd csütörtök napközben elszórtan valószínű csapadék, megérkezik az ősz. Az ország nyugati felén 17 és 23 fok közé esnek vissza a maximumok, keletebbre még 24-31 fokig melegszik a levegő, sokfelé megerősödik majd az északnyugati szél. Pénteken és szombaton a front hullámot vet tehát, így végre esélye nyílik nagyobb területet érintő alapos öntözésnek. A földközi tenger irányából több hullámban érkezik a csapadék, a legtöbb eső a jelenlegi számítások szerint Magyarország délnyugati tájain hullhat, ami azt jelenti, hogy itt vidékünkön is lehet majd belőle. A 30 fok fölötti maximumoknak búcsút inthetünk, sőt a legtöbb helyen 25, a tartósan csapadékos tájakon pedig 20 fok alatt marad majd a csúcsérték. És folyamatosan frissítik egyébként az előrejelzéseket, fel lehet iratkozni bizonyos csatornákra, ahol lehet értesülni a friss hírekről. 5 mm-t meghaladó csapadéknak van esélye pénteken, de ennek még nagy a bizonytalansága tekintettel arra, hogy még csak hétfő délután van. 6 perc múlva lesz 5:30, ennyit akkor a várható időjárásról, addig azonban még kitart a kellemes idő, ma is ilyen 30 fok körül tetőzött a hőmérséklet, holnap is nagyjából erre készülhetünk, sőt, szerdán még a front előtt is akár 31 fok is lehet vidékünkön, aztán csütörtökre már csak 22, péntekre 19 fokot mutat maximum értékben az előrejelzés, tehát mondjuk szerda reggeli 18 fok után pénteken napközben lesz majd körülbelül ugyanannyi. A hétvége is borongósan telik majd, de ez persze nem szegi kedvünket, majd rádiózhatunk együtt. Szombatra is mutatnak még csapadékot, úgyhogy hát, ha jól megnézzük, akkor talán szerda este lehet már valami, csütörtökön, pénteken és szombaton ezekre a napokra mutat. Hát egy-egy kis vonalkát az előrejelzés, aztán majd meglátjuk, hogy mennyi lesz belőle. Ez folyamatosan szokott változni, vagy átrobog felettünk, vagy nem. Bárha ez a hullámot vet, ez bejön, akkor valószínűleg húzamosabb ideig itt maradt felettünk a felhőzet. A csapadékra szükség lett volna a nyári nagy melegben, hogy kicsit öntözze a kertet helyettünk. A legutóbbi esőkkel pedig feltöltődtek a különböző esővízgyűjtő tartályok, úgyhogy gyakorlatilag azok most tele vannak, nekik nagyon vagy abban nagyon eső nem kell, a földnek persze kell, mert az nagyon-nagyon száraz, egészen mély rétegekig. Annyi viszont úgy sem lesz, hogy jelentősen enyhíteni az aszályhelyzetet. Nem tudom, mit szoktak kezdeni az összegyűjtött esővízzel, nekünk a házról meg a garázsról van összegyűjtve ilyen 1000 literes tartályokba. Általában az őszbe köszöntével, vagy ősz közepén vége felé, hát még mindenképpen a fagyok beállta előtt rá szoktuk engedni a kertre, a földre, hogy legalább egy kicsit próbáljuk meg pótolni a hiányzó csapadékot, vagy a hiányzó vizet a földből, hiszen csapadékmentes, vagy csapadék nélküli, nem is tudom, hogy lehetne kifejezni a nyár is, meg csapadék nélkül telik el jobbára a tél is, úgyhogy amivel lehet, azzal érdemes pótolni, hogyha szeretnénk még benne valamint termelni, majd a következő évben, meg években is. Persze nem elég a vizet pótolni, mert másra is szükségük van a növényeknek, különböző tápanyagokra, ezeket is érdemes egyébként a megfelelő időben kijuttatni. Nézzenek utána, hogyha bizonytalanok a dologban, ha pedig már rutinosak, akkor tegyék úgy, ahogy jól megszokták, és jól működik önöknél. 3 perc múlva lesz 5:30, ennyit a várható időjárásról, már is zenélünk tovább.

Rövidülnek lassan a nappalok, akár tetszik, akár nem. Hűvösebbé válnak az esték is, egyre csábítóbb bekuckózni egy-egy könyvvel. Legyen szó bármilyenről, akinek mi tetszik leginkább. A következő hónapokra ajánlunk egy-két könyvet, amit érdemes elővenni. Ezek nem újonnan megjelent könyvek, talán már olvasták is némelyiket, de talán még nem, és akkor érdemes lesz beszerezni. 2017-ben kapott irodalmi Nobel-díjat a Napok romjai című könyv, amely a következő tartalommal kecsegtett. Stevens, a tökéletes angol komornyik, 3 évtizedet töltött a Darlington Hall szolgálatában. Amikor útnak indul az angol vidéken, visszatekint pályájára és megpróbálja meggyőzni magát arról, hogy egy nagy ember szolgálatával ő maga is valami fontoshoz járult hozzá. Emlékei azonban egyre kényelmetlenebb kérdéseket vetnek fel egykori munkaadójával és saját döntéseivel kapcsolatban. Kazuo Ishiguro regénye, ő az író, az elmúlásról, az elszalasztott lehetőségekről és a kimondatlan érzelmekről mesél, miközben egy lassan eltűnő angol világ portréját is megrajzolja. Visszafogott melankóliája, vidéki utazása és nosztalgikus hangulata miatt különösen jól illik a csendes, borongós őszi napokhoz a Napok romjai című könyv. Aztán egy igazán nagy klasszikus Agatha Christie-től, a Gyilkosság az Orient Expressen. Hercule Poirot az Orient Expressen utazik, amikor egy rémült amerikai férfi recset azzal keresi meg, hogy valaki az életére tör, és a detektív segítségét kéri. Poirot visszautasítja, másnap azonban recsetet több készszúrással holtan találják a fülkéjében. A nyomozónak mindössze néhány rejtélyes nyomán rendelkezésére, miközben előbb az áldozat valódi kilétét kell megfejtenie, majd kiderítenie, hogy az utastársak közül ki lehet a gyilkos. Agatha Christie klasszikusa a luxusvonat zárt világával, régi módi eleganciájával és feszült rejtélyes hangulatával tökéletes választás egy hűvös, esős őszi hétvégére. Még egy könyv, Delia Owens könyve, ahol a folyamirákok énekelnek, ez a címe neki jó hosszúra sikerült, mármint a cím. A könyv azért simán olvasható. Az észak-karolinai Berkeley Grove lakói évek óta történeteket mesélnek a titokzatos lápi lányról, így amikor 1969-ben holtan találják a jóképű Chase Andrews-t, a gyanú Kaya Clarkra terelődik. A magányosan a mocsárvidéken felnőtt lány azonban egészen más, mint amilyennek a helyiek tartják. Érzékeny és intelligens, otthonát pedig a természetben találta meg. Amikor két fiatal férfi is felfigyel rá, először engedi közel magához egy másfajta élet lehetőségét, ám hamarosan tragédia történik. Delia Owens regénye egyszerre felnövés történet, szerelmi történet, természetközeli regény és rejtélyes krimi. A vattáj részletes leírásai, a történetet átható magány és melankólia, valamint a lassan kibontakozó rejtély miatt különösen jó választás csendes, borongós őszi napokra. Ez is akárcsak Agatha Christie könyve egyébként, meg lett filmesítve, úgyhogy ha inkább filmeznének, azt is megtehetik. Ennyit akkor, van még itt néhány ajánlat, de szerintem háromból is tudnak választani. Zenélünk inkább tovább, 3 perc múlva lesz 5:45, 6 órakor pedig jövünk majd a napi krónikával.

0: szenvedtem.
1: Vedd ölbe, ringasd, énekelj! Szeptember 15-től újra várja a kisgyermekes családokat a Ringató Lendván. A foglalkozásokat minden második kedden délután 5 órakor tartják az MMNK melléképületében. További információ a Ringató a Muravidéken Facebook csoportban.
0: Holdfény hajulányt elvettem, holdfény hajulányt elvettem.
2: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Donner Tímé a műsorvezetőt és Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Király Tomi. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat, ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: Igor Magdics, a Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet igazgatója ma sajtóértekezlete jelentette be, hogy indul a polgármesteri választásokon.
1: Éjféltől ismét jelentősen emelkednek az üzemanyagárak Szlovéniában. A dízel ára ismét rekordmagasságba kerül.
2: Ma kezdődött a novemberi helyhatósági választások eljárásrendje. Jelölteket vagy jelölt listákat állíthatnak a politikai pártok választópolgárok.
1: Bizonytalanná vált az új horvát elektronikus autópálya díjrendszer 2027. március 1-ére tervezett indulása.
2: Kezdeményezi a parlament feloszlatását a szerb kormány, ezzel megkezdődik az előrehozott parlamenti választások hivatalos folyamata.
1: Következzenek az erről szóló részletek, kezdjük először itthon, Szlovéniában.

0: Igor Magdics, a Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet igazgatója ma délután sajtóértekezleten jelentette be, hogy indul az őszi polgármesteri választásokon. Igor Magdics független jelöltként a választópolgárok és a Pro Lendava csoport támogatásával veszi fel a versenyt a többi lendvai polgármester jelölttel.
1: Döntését néhány mondatban így összegezte, elég volt az emberek megosztásából, előtérbe a szakszerűséget kell helyezni. A községnek átláthatóan, hatékonyan és emberközpontúan kell működnie. Lendva fejlesztése során akkor is együtt kell működnünk, amikor különböző véleményen vagyunk. Azért indulok a polgármesteri választásokon, mert készen állok felelősséget vállalni, és a múltbeli tapasztalataimat Lendváért kívánom felhasználni, mondta Igor Magdics polgármester jelölt.
0: A Lendvai Színház és Hangversenyterem pénzteránál még szerdán délelőtt 9-től 15 óráig, kedden 9-től 16 óráig lehet bejegyezni a szlovén bérletek meghosszabbítását a 2026-27-es színházi idényre.
1: Azok az érdeklődők, akik újonnan váltanák ki a bérletet, ezt szeptember 10-től 12-ig tehetik meg 9-től 15 óráig, illetve szombaton 9-től délig. A bérlet ára 75 euró, a nyugdíjasoknak, rokkantaknak 65 euró, diákoknak és egyetemistáknak 55 euróba kerül. Az intézmény vezetősége idén is változatos programot állított össze, amelyikben a vígjátékok mellett drámát is láthatnak Szlovénia kiváló színtársulatainak előadásában, akik Ljubljanából, Krányból, Celjéből és Novagoricából érkeznek.
0: Éjféltől ismét jelentősen emelkednek az üzemanyagárak Szlovéniában. A dízel ára ismét rekordmagasságba kerül, és a liter holnaptól 1,94 centet tesz ki. A benzinára is drágább lesz, egy liter újabban 1,67 centbe kerül. A fűtőolaj ára literenként 1,54 cent lesz a következő egy hétben.
1: Az árak szeptember 14-ig maradnak érvényben. A kormány nem változtatott a jövedéki adókon, amelyek már most is a dízelolaj megengedett legalacsonyabb szintjén vannak. Ha nem lenne szabályozás és mentesség mindkét adó alól, egy liter 95-ös benzinára körülbelül 1,87,3 euró lenne az infrastruktúrális és energiaügyi minisztérium számítása szerint. Egy liter dízel körülbelül 2,15,4 euró, egy liter fűtőolaj pedig körülbelül 1,75,9 euró kerülne, írta az STA.
0: Ma kezdődött a novemberi helyhatósági választások eljárásrendje. Jelölteket vagy jelölt listákat a településen működő politikai pártok állíthatnak, de a választópolgárok is benyújthatják azokat. Ebben az esetben a jelöléseket a választópolgárok előírt számú aláírásával kell támogatni.
1: A jelölés benyújtásához az egyéni választókerületben a választások kiírásának napján a választópolgárok legalább 1%-ának aláírását kell összegyűjteni. A törvény minimum 30, maximum 1000 aláírást határoz meg. A 4 évvel ezelőtti választásokhoz képest fontos változás a polgármesteri és önkormányzati képviselő jelöltséghez szükséges támogató aláírások számának egységesítése, mutatott rá a miniszter.
0: A Szlovén Újságírók Egyesülete úgy véli, hogy az RTV-ről szóló törvény javasolt módosítása a korábbi időközi módosításokkal már javított megoldásokhoz való visszatérést, a közmédia irányító testületeinek megújult politizálását, valamint a finanszírozás stabilitásának és kiszámíthatóságának csökkentését jelenti.
1: Emellett az Európai Médiaszabadság törvényének potenciális megsértését is jelenti. A szövetség figyelmeztetett, hogy a javasolt megoldások ellentétesek az Alkotmánybíróság korábbi határozataival is. Csalódottak vagyunk amiatt, hogy a javaslattevő ezúttal sem foglalkozik egy olyan jogszabályi keretrendszer létrehozásával, amely lehetővé tenni a szlovén RTV számára, hogy alkalmazkodjon a média környezet és a fejlődés számos változásához, hanem főként a kormányzó politikusok kérésére vezet be kiigazításokat az irányításban és a finanszírozásban, írták egy sajtóközleményben.
0: A héten, amikor Izrael megnyitja a nagykövetségét Szlovéniában, várhatóan folytatódik a heves vita a parlament külpolitikai és EU ügyi bizottságokban. Szlovénia azon döntése kapcsán, hogy blokkolja az izrael-ciszjordániai fellépéséről szóló közös uniós nyilatkozatot. Az ellenzéki Gibanye Svoboda, az SD és a Levica pártok által kért ülés a héten folytatni terveződik.
1: A folytatás egyelőre nem szerepel a parlamenti programban, az ellenzéki képviselők pedig magyarázatot követelnek arra vonatkozóan, hogy ki foglalta el azt az álláspontot, hogy Szlovénia nem támogatja az izraeli telepek ciszjordániai bővítését elítélő közös uniós határozatot. Az ülésen Tone Kaiser azt állította, hogy nem vétóról vagy blokádról van szó, hogy a jelenlegi kormány alatt semmi sem változott a külpolitikai álláspontokban, és hogy Szlovénia továbbra is a korábbi stratégiát követi, a kétállami megoldást és a közel-keleti békét szorgalmazva.
0: És most külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. Bizonytalanná vált az új horvát elektronikus autópálya díjrendszer 2027. március 1-ére tervezett indulása, miután a közbeszerzési döntőbizottság megsemmisítette a rendszerhez szükséges internetes rendszer kialakítására kiírt közbeszerzés eredményét, írta a Jutarnyi Liszt.
1: A DKOM helyt adott a panasznak és megállapította, hogy a nyertes konzorcium által megjelölt szakemberek nem feleltek meg a pályázati feltételeknek, mert a kiírásban előírt műszaki végzettség helyett két más szakterületen diplomát szerzett szakembert neveztek meg. A HAC-nak most újra kell értékelni az ajánlatokat. Az eljárást akár meg is semmisítheti, mivel a másik két ajánlat meghaladja a közbeszerzés becsült értékét. A Jutárnyi Liszt szerint a késedelem azért jelenthet kockázatot, mert az alkalmazás elkészítésére 6 hónapot irányoztak elő.
0: Kezdeményezi a parlament feloszlatását a szerb kormány. Ezzel megkezdődik az előrehozott parlamenti választások kiírásának hivatalos folyamata, közölte ma a szerb közszolgálati televízió.
1: Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök korábban azt mondta, hogy az előrehozott választást október 18-án vagy 25-én tartják, legkésőbb pedig szeptember 9-én vagy 10-én kiírja a voksolást. A választási törvény szerint a voksolás kiírása és megtartása között legalább 45, legfeljebb 60 napnak kell eltelnie. A szerb haladó párt főbizottsága szombaton úgy döntött, hogy a választáson Alekszandar Vučić az Egyesült Szerbia elnevezésű listával indul, és Alekszandar Vučićot jelöli kormányfőnek.
2: Sport.
0: Az olaszországi Modenába utazik holnap a férfi röplabda válogatott, ahol pénteken veszi kezdetét az Európa-bajnokság. A bronzérmet védő szlovén csapat pénteken Szlovákia ellen mérkőzik az A csoportban, ahol Svédország, Görögország, Csehország és Olaszország is szerepel. A kétszeres olimpiai bajnok Janja Garnbret edzője

0: Időjárás.
1: Este nyugat irányából átmenetileg megnövekedik a felhőzet, északnyugaton nem kizárt kisebb zápor zivatar kialakulása, hajnalban ismét kitisztul az ég. Holnap nagyjából derült időre van kilátás. Reggel 11 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 28 és 34 fok közé melegszik a levegő.
2: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, ma az iskolák körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe baleset miatt akadozik a Gorenszkói pálya forgalma Brod és Mártnok között Jesenice irányában. A Steyer pályán Ljubljana és Szent Jákob között akadozik a forgalom Domzsále felé.
3: Esti kronikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok Önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Donner Tímea műsorvezető és Király Tomi délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép az estéjük, a viszonthallásra!
4: Nyolc rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

Ez a Zenében Otthon, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, aktuális friss zenei hírekkel és fantasztikus lángerekkel várom önöket a következő fél órában. Zara Larsson nem kér a Grammy-díjból. A svéd énekesnő szerint a legjobb új előadónak járó jelölés figyelmen kívül hagyná, hogy több mint egy évtizede építi zenei karrierjét. Larsson egyébként sem felel meg a legjobb új előadó kategória indulási feltételeinek, ugyanis a Midnight Sun című kislemez 2006-ban Grammy jelölést kapott. A díj szabályai szerint pedig nem teszi lehetővé, hogy olyan előadó versenyezzen a legjobb új előadó címért, akit korábban már Grammy-re jelöltek. A Midnight Sun album ugyanakkor mégis ott lehet a 2027-es Grammy-díjak esélyesei között. A jövő évi jelöléseket novemberben hozzák nyilvánosságra. Larsson számára azonban továbbra sem a díjak vagy a jelölések jelentik a siker legfontosabb mércéjét, hanem a rajongók és a koncertek.

Billie Eilish kiházasította Phineast, a testvérét, ugyanis Phineas O'Connell és Claudia Szulecki összeházasodtak. A zenei producer és a színésznő már évek óta egy párt alkotnak, hétvégén pedig kimondták a boldogító igent Kaliforniában. Phineas húga és egyben állandó zenei alkotótársa Billie Eilish vezette a szertartást, ez derül ki az esküvőről készült paparazzi fotókból. Phineas amúgy 2025. szeptemberében egy romantikus naplementével a háttérben kérte meg kedvese kezét.

Miley Cyrus szeptember 18-án dobja piacra 10. stúdióalbumát. Az énekesnő személyes üzenetben osztotta meg a hírt rajongóival, és azt is elárulta, mit jelent számára az album címe. Miley ismét tudatosan nyit új fejezetet, ezúttal pedig egy személyesebb történet kerül a középpontba, amelyet a világsztár egyszerűen csak love story-ként jellemez. Az új korong várhatóan 10 dalt tartalmaz majd, és az énekesnő szerint a szerelem valamennyi rétegét igyekszik megmutatni, a romantikus érzésektől az önmagunkkal kialakított kapcsolatunkig. A békés szeretet, amúgy az elmúlt 3 albumon is visszatérő témává vált nála, ez az új anyag pedig ennek a gondolatnak egy még bensőségesebb állomása lesz.

Minden idők leghosszabb nyári szezonját zárta a plázs és Jófok. A Balaton legkedveltebb szórakozóhelye idén 16 hétvégén 40 koncerttel és meg annyi hajnalig tartó bulival várta a közönséget. A korai pünkösdi nyitásnak köszönhetően két héttel meghosszabbított programsorozat szeptember első hétvégén egy igazi mérföldkővel zárult. A Kispál és a Borz pályafutása során most először lépett fel a plázsban nagy színpadán szeptember 4-én. Másnap pedig a BSV és K. Kevin nagy koncerteket felvonultató szezonzáró fináléjával búcsúzott a helyszín a közönségtől. Az idei év is bizonyította, hogy a plázs a műfaji sokszínűség igazi bástyája.

A zeneipari eseményeket rendszeresen és hitelesen követő Hits Daily Double értesülései mellett olyan pletykák is szányra kaptak, hogy a szervezők a harmadik kiemelt fellépői pozícióról az Oasis-szel is aktívan tárgyalnak. Ha a hírek beigazolódnak, a 2027-es Glastonbury egyetlen színpadon vonultatná fel a brit zenei élet három meghatározó nevét, Robbie Williams-t, Harry Styles-t és az Oasis-t. Robbie Williams neve ráadásul nem csak a fesztivál fő fellépőjeként merült fel. A Glastonbury szervezője Emily Ivis hivatalosan már megerősítette, hogy a 2027-es fesztivál fő fellépőit leszerződtették és lefoglalták, a neveket azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Green Bey 45 éves lett. A 22-szeres Grammy-díjas Beyoncé 1981. szeptember 4-én született. Beyoncé-t nem véletlenül tartják minden idők egyik legsikeresebb női előadójának. Több mint 100 millió albuma kelt el világszerte, 35 Grammy szobrocska tulajdonosaként pedig a neves elismerés legtöbbet díjazott női előadója. Beyoncé egyébként Jay-Z-vel, aki nem csak a zenében társa, hanem az életben is, több mint 17 éve házasodtak össze. 2012. januárjában született meg az első közös gyermekük, 2017-ben pedig bejelentették, hogy ikreket várnak.

Koncertsorozattal és több részes lemezzel jelentkezik Presser Gábor. Presser Gábor 8 estén át játszik a Budapesti Kongresszusi Központban 2027. január 8-a és 17-e között, és 3 teljesen különböző műsort, több mint 70 dalt fog előadni. A dalszerző előadó Munkakönyv címmel novemberben több részes lemezkiadvánnyal is jelentkezik a tervek szerint. 6 évtizedes munkám során sokaknak írhattam sok dalt, sokfélét. Egy szerző előadó pályájának ezen a szakaszán egy 2 órás koncerten már nem tudja eljátszani azokat a dalokat, amelyeket mindenképpen szeretne megmutatni. Hát innen a sorozat ötlete. 2 éve a megvalósítás közelében voltam, de nem tudtam összehozni, most úgy néz ki, sikerül. 3 féle műsorral, 70-75 dallal 8 koncertet adok 10 nap alatt, ami számomra minden értelemben izgalmas vállalkozás, mondta Presser Gábor.

0: van.
1: Pál Dénes énekelt az imént, önök pedig a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, hallgatták eddig, hallgathatják a folytatásban is. 7 óra után lesz egy kis esti mese, aztán magyar nóták csárdások még abban az órában, 20 óra után a terepjárót ismételjük meg, és utána is sok-sok zenét lehet hallgatni velünk, a Muravidéki Magyar Rádióval. Konkrétan velünk pedig, már mint a vezetett műsorrésszel, holnap reggel 17:30-tól tarthatnak ismét, hiszen akkor kezdődik, a kollégák várják majd önöket. Mára pedig búcsúzunk, Farics Dori szerkesztette a híreket a délután folyamán, a zenei válogatást Király Boglárka készítette, nevükben és a hangtechnikus Király Tomislav nevében is búcsúzik a műsorvezető Donner Tímea, a felelős szerkesztő pedig Pisznyák Attila. Szeptember 7-e van, ennyi volt már a részünkről, mindjárt 7 óra, szép estét és jó pihenést mindenkinek!

0: Móra Ferenc, a Majtényi patak. Szatmár vármegyének a legkisebb falvai közül való Majtény. Hanem azért Szatmár vármegye sok híres községe közt egy sincs ennél híresebb. Nem a boráról, nem a búzájáról, nem is a lakóiról, akik szegény emberek. Onnan van a híre neve ennek a kis falunak, hogy itt temették el jó 200 esztendővel ezelőtt azt a magyar szabadságot, akit ő nagysága Rákóczi Ferenc fejedelmünk keresztett szárnyra a beszkidek bércei közül az 1702. esztendő tavaszán. A szabadságmadara 9 esztendeig repdesett Magyarország fölött, hanem aztán hullani kezdett a szárnya. Rákóczi fejedelem katonáit, a nyalka kurucokat elhagyta a szerencse. A császár emberei, a labancok, akiknek oly sokszor megszabdosták az írháját a mieink, idegen segítséget kaptak, s elnyomták a szegény kurucokat. Rákóczi Ferenc urunk is jónak látta külső segítő társ után nézni, kiment Lengyelországba szövetségest keresni. A lengyel is éppen olyan vitéz nemzet volt, mint a magyar, meg éppen olyan szerencsétlen is. Sok nagy bajába megsegítette a magyar, most rajta volt a sor, hogy megszolgálja a segítséget. Hiszen nem ment még le a kurucok csillaga, ha sápadozott is. 12 000 jó katonája volt még a fejedelemnek, azokat Károlyi Sándorra bízta. Várják meg, míg ő visszatér a lengyel segedelemmel, majd elbánnak a némettel. A császári hadak fővezérét Pálffy Jánosnak hívták. Ez is tudott a karddal bánni, de az ügyes ravasz szóbeszédnek tám még nagyobb embere volt. Míg Rákóczi odajárt, egyre másra küldözgette a leveleket a kuruc vezérnek, Károlyi Sándornak. Te is jó katona, én is jó katona, ne rongáljuk tovább egymást, Károlyi Sándor. Csak ez a szegény Magyarország adja meg ennek az árát, tehát elárad rajta a nyomorúság, a szegénység, a dög, halál és a sok háború miatt. Kegyes jó úrunk lesz a császár, ha még egyszer megbékülünk. Hát béküljünk meg, Károlyi Sándor. Az Isten tudja, hogy mint vette meg ez a beszéd a szívét Rákóczi fejedelem urunk vezérének, de hát megvette. Jöjjön el te kegyelmed Szatmár városába, hogy megegyesüljünk a békesség felől. Ezt üzente vissza utoljára Károlyi Sándor Pálffy Jánosnak. Meg is egyesültek, aláírta a békesség levelet a császár vezére is, a fejedelem úré is. Vége a háborúnak, mehet ki merre lát, békességben, csak aki még egyszer kardot mer rántani, annak véteti fejét a császár. Még az urak így szép egységet csináltak egymás közt, addig a kuruc vitézek a majtényi síkon táboroztak, s egyre tekingettek észak felé, hozza-e már Rákóczi a lengyel hadat. Csak még egyszer hazajöjjön a fejedelem, lesz még drága dolga a labancnak. Harsogott a kürt, búgott a tárogató, s csengett az ének a kuruc táborban. Hát de jön-e már Rákóczi fejedelem aranypatkó szög paripáján, csak jönne vele Bercsényi Miklós is. Jön ám Pálffy János meg Károlyi Sándor egymás mellett lovagolva nagy barátsággal mögöttük, a labancok muzsika szóval. Na, jó éjszakát, kurucok! Nagy fönszóval mindjárt kihirdették, hogy a kegyelmes császár kegyelmet adott a magyaroknak. Na mehetsz, kuruc, haza, ha van még hazád? Csak éppen az ásztóidat szedeti el a kegyelmes császár. Micsoda a Rákóczi zászlói? Azokat a dicsőséges lobogókat, melyeken sejemmel van kivarva a Szentige a szabadságért, amelyet 9 esztendő óta ringat a szegény magyarok nehéz sóhajtása, forró reménysége, hálaadó imádsága, a szabadság friss szele. Mit? Ezeket a győzelmes csatákba megtépett lobogókat szedje most el ez a német, aki annyiszor megszaladt előlük? Bizony. Csapatról csapatra jártak a dragonyosok, s elszedték a szent lobogókat. Sejemvásznuk olyan bágyattal lebegett, mint a sasmadár szárnya, amit szétzúzott a folyó. Nagy halomba rakták őket, aztán tüzet tettek alájuk. Ropogott a mágia, mintha jajgatna, s olyan óriás lángokat vetett, hogy el nem oldhatta a kurucok hulló könnye. Melegük lett a vezéruraknak a tűznél, amúgy is kegyetlenül oda tűzött a nyári nap, megszomjaztak. Messze a tábor mögött voltak a borosz szekerek, de előttük csörgött egy tiszta vízű erecske. Éppen közepén hasította ketté a majtényi síkot a kis patak, halk csobogással folydogálván a kanyargó kraszna vizébe. Pálfi János intett az étekfogónak, s az belemerített egy talpas ezüst poharat a patakba. Mind a két vezér nagyot ivott a kis patak vízből. Hogy minek hitták ezt a kis patakocskát, azt már senki se tudja, mert a majtényi patak abban a percben elapadt, ahogy a billikon másodszor merült bele. Alkonyat felé már száraz lábbal mentek át rajta az oszladozó kurucok, s szomorúan énekeltek. Ha valamikor a majtényi síkon vinne keresztül az utatok, úgy járjatok azon a porcfüves legelőn, mintha temetőben járnátok. És nézzétek meg a homokos árkot, mely hosszú fehér szalaggyanány kanyarok a zöld mezőben. Azt mondja a nép, hogy ez annak a pataknak a medre, mely szégyenletében.
1: A vége, hogy semmilyen. Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek!
2: Jó éjszakát!
3: Szép álmokat!
4: Szép álmokat!
5: A hét magyar nótája.

anyja, az interi zongori, szép asszony, jó asszony, Latinabilon, sárga lilion. Nem lehet az boltos úr, mert az apja földes úr, és az anyja, az interi zongori, szép asszony.

a földes úr, és az anyja az imperi zombori szép asszony. Jó asszony, lakatlom, sármillion, nem lehet az boltos úr, mert az apja földes úr, és az anyja az imperi zombori szép asszony.

gyöngyvirágos kis kertedben mosolyog a napsugár is. Gyöngyvirágos kis kertedben hasonlít

a neveddel az ajkamon. Meg is tudnék halni életem. Gyöngyvirág a kék bolyák, éladoztak a határban.

0: 8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.
1: Terepjáró, a Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Köszöntöm a hétfői terepjáró hallgatóit. Szüretelőktől hangos ma a Paphegy Dobronakon. Az ottani ampelográfiai kertben ugyanis ma kerül sor a Radgonska Ranina szőlőfajta szüretelésére, egyben pedig az újonnan telepített ampelográfiai kert megnyitójára. Az eseményre Horváth Dávid is kilátogatott.

0: Szürethez illő muzsika szóval vette kezdetét a Szüret a Dobronaki Paphegyen. Lajter István, a helyi szőlő és bortermelő egyesület elnöke ismertette rádiónknak a részleteket.
1: Elérkezett a szüretnek az ideje, sőt, egy picit már késünk is, ugye, de hát mindig vannak bizonyos okok, hogy miért. Na, de most sikerült, úgyhogy dátumilag összehoztok, már a megszokott felállításban vagyunk, azt mondom. A dobronaki kétnyelvű általános iskoláról vannak, úgy szintén a Göntérháziról, és a Pártosfalvi iskoláról is. Ezek mellett még a Rakicsányi mezőgazdasági iskolának a tanulói is részt vesznek ezen. Hát azok mellett persze az egyletnek a tagjainak egy része van itten, meg aztán a külső faluba szomszédos. Hát egyelőre csak úgy néz ki, hogy a turniscsejjak vannak itten. Valójában meg kell lennünk, mindig elégedetnek kell lennünk, főleg, hogyha minden meg volt csinálva, ugye, ami tőlenk telt. Hát a többi pedig a jó Istennek a dolga. Tudjuk, hogy az idei évben ugye a szárazság azért az kegyetlenül ölte, tehát én szerintem nem szabad túlságosan panaszkodni.
0: A fiatalok hamar munkához is láttak, és ügyesen szedték a szőlőt. Munka közben kérdeztük őket.
2: Tóth Lili Johanna vagyok, a Pártosfalvi kétnyelvű általános iskolából, és nekem ez életem második szürete. Először a legjobb barátnőmmel, aki most a második sornál dolgozik, vele voltam egy szüreten, még másodikosként, és azt nagyon élveztem. Könnyebben fáradtam, de szerintem sokat tanultam, és most visszajönnek a régi szép idők, ahogy megint itt a szőlővel dolgozom. Hát nekem a tapasztalatom az az, hogy ez tényleg nagyon jó. Hasznos és nagyon jó elfoglaltság, mert kint vagyunk a szabad levegőn, és tényleg itt nagyon jó érzés itt kint lenni most reggel, itt még minden harmatos körülöttünk. Igazából tapasztalt ez az, hogy gyázni kell az ollóval, amit használunk, mert hát elég éles, ugye. Más pedig így nem, ami, de tényleg nagyon jó.
3: Engem Török Ládennek hívják, 5 évesnek óta már születelek, és... Na, nekem ez nagyon jó élmény, szüret. Nekem mindig ez nagyon szép élmény volt, a szüret.
0: És mit szoksz általában szüretben csinálni? A szőlőt vágod, vagy valami más feladataid is szoktak lenni?
3: Legtöbbször, amikor még egy kicsi voltam is, akkor is egy kicsi szőlőt vágtam, de egy idő után így leuntam a szőlővágást. Szóval mondjuk ott is voltak, ahol mi szüretelünk, ott gesztenyefa is van, és akkor többször kisöcsémmel, és ott akkor gesztenyét szedtünk.
0: És szereted a szőlőt különben?
3: Hát igen, szeretem, csak a magokat nem szeretem.
4: Vid Magdis vagyok, 9. osztályos, Dobronakról. Dobronak iskoláról jöttem. Én a szüretet nagyon szeretem, hiszen már nagyon régóta otthon is szüretelünk, és én ezt nagyon élvezem, a szüretet.
0: És milyen feladataid vannak a szüretekkor?
4: Legtöbbször, mikor szőlőt szedem, meg utána a gájbákot pakolom a prikolicára.
0: És nehéznek találod ezt a munkát?
4: A gájba pakolás az igen, de a szőlőszedést az se könnyű, de nekem nem olyan nehéz, nem olyan nehéz.
0: És milyen a hangulat most itt jelenleg ezen a szüreten? Hogy tetszik eddig?
4: Nagyon jó, hogy a barátaimmal vagyok, jó a muzsika, meg minden, jó.
0: Ádám, a Göntérházi KI tanulója, szintén megosztotta velünk gondolatait a szüret kapcsán.
5: Hát, megmondom az őszintét, elsőnek még átgondoltam, hogy eljöjjek-e, de most, hogy itt vagyok, itt nagyon élvezem. Barátaimmal is meg vagyunk, szóval nagyon jó. Szüretelni bár ritkábban szoktam, de most tetszik. Göntérházáról jöttünk, 8-an vagyunk. Hát, nekünk szőlőt kell szedni, a felnőtteknek majd később ugye le kell préselni, tehát nekünk csak le kell szedni egyelőre.
0: A szüret után pedig borlovagok és a muravidéki borkirálynő jelenlétében ünnepélyesen is megnyitották az új ampelográfiai kertet. A részletekről Lajter Istvánt hallják.
1: Most itt az újra telepítésnál, hogy hozzátegyem, főleg a rezisztens fajtákról fektettük a hangsúlyt, egy sort ültettünk a hagyományosba, azt mondom most az olasz Riesling, aztán egy kis Tramini, ez az ötötütőke, ugye szürke barát, illetve fehér burgonder, úgyhogy ezekből tettünk, de a nagyja az pedig a rezisztens fajták. Úgyhogy most jelen pillanatban 46 fajtánál tartunk. Ezek, tudjuk, hogy ellenállóbbak a a rothadásnak, a peronoszporának, aztán a lisztharmatnak, úgyhogy hát bízunk benne. De sajnos ugye ennek az amerikai kabócának, ez pedig a szakemberöktől függ, a vegyészöktől, ugye, vagy a biológ, tudom is én kitől, de nem tőlenk, annyi biztos. Mi próbálunk, megtesszük, amit meg lehet tenni, többi pedig a természetre lesz bízva.
6: A Mura emberhátrányban is képes volt elcsípni egy pontot a lista vezető Maribor otthonában. A naftára, mely pénteken hazai pályán a Radomlje ellen begyűjtötte a 3 pontot, 2 idegenbeli mérkőzés vár. Göncedit összefoglalója.
7: A Maribor a muraszombati csapat elleni mérkőzéssel lezárta az 5 meccses zárt kapus büntetést, mert még a korábbi szezonvégi olimpia elleni mérkőzés után kapta. Petar Stojanovic, aki néhány nappal ezelőtt erősítésként érkezett a Népligetbe, nem volt a keretben. Bumbics és González pedig sérülés miatt hiányzott. A Mura, amely kiesett a kupából, a múlt héten a 2. ligás Beltinci búcsúztatta őt, az elmúlt 5 mérkőzésen 4 verességet és 1 döntetlent hozott össze. Mitjan Möric vezetőedző a csapat újoncát az olimpiától kölcsönbe érkezett Mateusz Dajcsár kapust a kezdőbe tette. A lilák azonban már a 2. percben vezetést szereztek, Csipámba Fels góljával. A folytatásban Karnicznik lövését Dajcsár hárította, de a Maribor tovább diktálta az iramot. Karnicznik ismét próbálkozott, az eredmény ekkor sem változott. 1 perccel a szünet előtt azonban a Mura egyenlített. Egy külső beadás után Kurtovics átirányította a labdát Kaszalóhoz, aki a bal oldalról mattolta lyuk kapust. Kaszalónak volt egy nagy lehetősége a 2. félidő elején is. 13 méterről senki sem akadályozta, de a labdát a léc fölé küldte. Az 55. percben a Mura 10 emberre fogyatkozott. Jeusenák szabálytalanságot követett el Zaláznikkal szemben, akinek ostobaságát, megütötte ellenfelét, Matkovics játékvezető piros lappal büntette. Ezek után a Mura kioltotta támadójátékát a Maribor mezőnyben és helyzetekben is dominált, de az eredmény nem változott. A fácánkerti csapat hősies védekezésének köszönhetően megtartotta az 1-1-et és elcsipett 1 pontot. Miha Blažić szerint az utolsó harmadban elfogyott a csapat lendülete, és hiányzott az a fajta kreatív, kombinatív játék, amivel fel lehetett volna törni a Mura védelmét. Amikor a szerencse sem áll a csapat mellé, még fontosabbá válnak a pontos passzok és a váratlan taktikai húzások. A Mura jól védekezett, de a Maribornak ebből a mérkőzésből többet kellett volna kihozni. A legénység azon dolgozik, hogy még jobb, meggyőzőbb legyen. Ma nem sikerült, de jó úton haladnak, hangoztatta a 33 éves védő, akivel 9 év légióskodás után az NK Maribor 2028-ig szóló szerződést kötött.
8: Ja, na koncu zadnji tretini nam je zmanjkalo malo sreće, malo te kombinatorike i oni su se dobro branili, ampak mogli bi istržiti već. Dosti dobrih stvari delamo, ampak stremimo k temu da smo še bolši. Danas nam ni šlo, ampak mislim da smo na pravi poti.
7: A Maribor továbbra is a lista élén, de az üldöző Kopernek mindössze 1 pont a hátránya, miután a hétvégén 1-0-ra nyert a címvédő Celje otthonában. A naftára, mely a 3-szoros mérkőzésen elszenvedett vereség után pénteken a Radomljével szembeni 3-1-es győzelmének köszönhetően lendván tartotta a 3 pontot, és a 8. forduló után 10 pontjával a 6., 2 idegenbeli mérkőzés vár a folytatásban. Marosa és társai előbb a Brinje, majd a Koper otthonában játszanak, de a jövő héten a Lendva körzeti ligás Csente elleni kupameccsen is érdekelt lesz a csapat.
6: Kedves hallgatóink, a hétfői terepjáróban Horváth Dávid és Göncz Edit összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket!

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

vagyok, az est rám szállt, a csillagok védenek, nincs akadály. Fények szűrődnek, ahol fellépek, a blues muzsika festi ma az eget. Yellow zebra bár ott a sör.

gitár, taps és dallamok. Megszólal egy akkord lábom tempóban, elkap a zene, aki számít velem van. Liba a bőrön, már forróságot érzek, átjárja a testem, mert szabadon élek. Szállnak a hangok messze a térben, felcsillanó tekintetek ölelnek az éjben.

Elfli szakatol nőket vadib, szellemi zene, akár egy vallás. A bajban vagyok, vigasztalás. Elűzi a rosszat, nyugtatja szívemet. A zene varázsa gyógyítja lelkemet. Átjárja a testem, kavar.

A herfény zakató a nőket vali, szerelemi zene, akár egy vallás, a bajban vagyok, vigasztalás, elűzi a rosszat, nyugtatja szívemet, a zene varázsa, gyógyít.